0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Hajós Aurél!

0: Box FM. Összeköt.
1: Hétvégén megnyomom, oh, pénteken, szombaton, oh.

0: Natalie LaRose. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding. Hey, this is Taylor Swift.
1: Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát, írja az MTI. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon, vagyis a mai nappal lép hatályba. Az országos jégkármérséklőrendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyag készlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Felidézték, jelentős zivatarok söpörtek végig vasárnap az országon, amelyeket egyes részeken jégverés is kísért. Az első komolyabb zivatarcella délután 2:30 körül alakult ki Pécstől északra, ezt követően egymás után fejlődtek ki az extrém jégesőt okozó zivatarcellák, amelyek közül több szupercellává alakult. A jégveszélyes zivatarok Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyét, valamint Békés vármegye déli részét is érintették. Vasárnap összesen 283 generátort kapcsoltak be, a rendszer folyamatosan dolgozott, a bekapcsolási területek a piros riasztást követve változtak. A bejelentések alapján 24 településről érkezett jégészlelés Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyéből. Szegedről és környékéről is érkeztek jégjelentések, az érintett területek közül Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki piros riasztást a meteorológiai szolgálat, így ott nem indították be a talajgenerátorokat, Tolna és Baranya vármegyében pedig csak későn került ki a legmagasabb jégveszélyt jelző előrejelzés. Csökkenő tendenciát mutatott a rendőrségi intézkedések száma Tolna vármegyében, nyilatkozta rádiónknak dr. Hablicsek Nikoletta. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitánya a tavalyi év eredményeit elemezve úgy nyilatkozott, csak egy terület van, amelyen emelkedett az elkövetések darabszáma Tolna vármegyében.
2: Egy enyhe csökkenést tudtunk elérni, ez egy 1,7%-os csökkenés, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 3783 bűncselekményt követtek el a vármegyénkben 2025-ben, ez 2024-ben 3847 volt, tehát egy csökkenő tendenciát mutat. Azt kijelenthetjük, hogy a lakosságot főleg a közterületen elkövetett bűncselekmények érdeklik, ebben is egy 6,2%-os csökkenést értünk el, és ugye van nálunk egy olyan kategória, ilyen 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amiben mondjuk egy rablás is benne van, tehát amik tényleg ilyen súlyosabb bűncselekmények, hogy abban is csökkenő tendencia figyelhető meg. Igazából egy bűncselekmény kategória van, amiben egy komoly emelkedés történt, és hát értelemszerűen erre reagálnunk is kell ebben az évben. Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő módon az online csalásoknak a száma, amiben ugye több mint 20%-os emelkedés volt 2025-ben, 478 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el az elkövetők a tavalyi évben, és az előző, azt megelőző évben ez 398 volt.
1: A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy még ebben a hónapban komplex programot indítanak a megyében az online csalások visszaszorítása érdekében.
2: Pont most júniusban fogunk indítani egy nagyobb kaliberű programot az online csalások megelőzése érdekében, ami főképp az időskorúakat célozza meg, és ugye itt ennek az is a lényege, hogy azért nem minden időskorú facebookozik, van fönn a közösségi média felületeken, próbálunk megjelenni olyan helyeken is, gyógyszertárak, orvosi rendelők, ahol mondjuk ez a korosztály gyakrabban megfordul, és elérni őket, bevonni kortársegítőket, de akár az unokákat, gyerekeket is, hogy a szüleiket, nagyszüleiket a saját módszereikkel edukálják, hiszen lehet, hogy valaki a hozzátartozójára jobban hallgat, mint mondjuk egy rendőrre.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Távozik a PFC-től Simon Barnabás, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Paksi FC és az FC Ajka június 15-én hétfőn megegyezett Simon Barnabás játékjogát illetően, így a kapus 5 év után búcsúzik a Pakstól. Az utánpótlás válogatott kapus 2021-ben érkezett Paksra. Simon már az első Paksi FC-nél töltött szezonjában 8-szor is helyet kapott az NB1-es mérkőzés keretben, ekkor még mindössze 17 évesen. Az élvonalbeli bemutatkozására sem kellett sokat várni, ugyanis 2022. novemberében egy Újpest elleni győztes mérkőzés alkalmával csereként beállva kapott lehetőséget. 2024. augusztusában az Európai Kupa porondon is debütálhatott, hiszen a Mladá Boleszláv elleni párharc mindkét mérkőzésén ő védte a csapat kapuját. Minden sorozatot figyelembe véve összesen 33 alkalommal őrizte az együttes hálóját. Fájó szívvel búcsúzom, hisz Pakson nőttem fel, utánpótlás játékosként jöttem és felnőtt labdarúgóként távozom. Mindenki nagyon hiányozni fog, rengeteget jelent számomra ez a klub. Szeretném megköszönni Haraszti Zsoltnak, Csernyánszki Norbertnek, a teljes szakmai stábnak, valamint a klub vezetésnek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíztak bennem. Paks örökre a szívemben marad, az biztos, fogalmazott Simon Barnabás a klubtól való búcsúja alkalmával.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Összekött.
1: Thank you.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölte hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Marta Kos, bővítésért felelős uniós biztos, luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe, írja az MTI. Biztonságosak Tolna vármegye kijelölt természetes fürdőhelyei, tájékoztatott a Tolna vármegyei kormányhivatal. Tolna vármegyében 2026-ban hasonlóan az elmúlt évekhez két víztesten, Domboriban, valamint Szálkán található kijelölt természetes fürdőhelyek. A kormányhivatal közölte, a kijelölt Tolna vármegyei természetes fürdőhelyek vizének első fürdési szezon előtti vizsgálata május 26-án, illetve június 2-án megtörtént. Az egyedi vízminták értékelésekor meghatározott kritériumok alapján megfelelő és nem megfelelő kategóriát különböztetnek meg. Az aktuális fürdővízminták vizsgálati eredménye szerint mind a négy dombori strandon, illetve a szálkai tavon is megfelelő minőségű volt a víz. A Tolna vármegyei kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken jelentős az egészségügyi kockázat. Egyrészt balesetveszélyes is lehet az ismeretlen víz, a vizekben lehetnek korhadt fák, éles, kemény tárgyak, amelyek akár súlyos sérüléseket is okozhatnak. A nem ismert vízmélység következtében pedig nő a vízbefulladásos balesetek kockázata is. Másrészt a nem ellenőrzött vízminőség komoly közegészségügyi, járványügyi kockázatot is jelent. Aktuális agrárkérdéseket beszéltek át, és értékes szakmai tapasztalatokat osztottak meg a résztvevők a Tolna vármegyei küldött gyűlésen lengyelen, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A küldött gyűlésre az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikum kastély épületének dísztermében került sor. A résztvevőket dr. Kozári Zsolt, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd vendégedit, a NAK Tolna vármegyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást a kamara aktuális feladatairól, az egységes kérelmek benyújtásának tapasztalatairól, valamint a szervezet jövőbeni célkitűzéseiről. A küldöttek emellett átfogó képet kaptak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos és vármegyei tevékenységéről is. A délutáni szakmai program kiemelt témája a klímaadaptáció és az erdőgazdálkodás kapcsolata volt. Az előadást Horváth Csaba okleveles erdőmérnök, a Gyulai ZRT erdőművelési és fahasználati műszaki vezetője tartotta, aki gyakorlati példákon keresztül mutatta be az ágazat előtt álló kihívásokat és lehetőségeket. A rendezvény zárásaként a résztvevők közös sétát tettek a kastélyparkban, amely jó alkalmat teremtett a kötetlen szakmai eszmecserére, a tapasztalatok megosztására és a kapcsolatok erősítésére.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, remélem jól aludtatok. Ebben a kellemes, hűvös időben azért sokkal jobbakat lehet legalábbis, mint hogyha olyan nagyon-nagyon meleg lenne, bár hamarosan érkezik egyébként a kánikula, azt kell, hogy mondjam, de majd erről egy kicsit később részletesebben. Június 16-a kedd reggel van, és bizony odakint 16 fokot mutat mindösszesen a stúdió hőmérő, és bevallom őszintén, hogy én a kis vékony tavaszi kabátom alá még egy kis kardigánt is felvettem a reggel folyamán, bár ahogy sétáltam ide a stúdióba, már amikor majdnem ideértem, mondhatom, hogy kicsit úgy éreztem, hogy túlöltöztem, de ettől függetlenül az indulásnál még egészen jól esett ez a kis réteges öltözködés. Szóval, hogyha fázósak vagytok, akkor lehet, hogy nektek is szükségetek lesz rá, viszont minden esetre délutára, mert azért, már azért jobb időt mond az előrejelzés, amit mindjárt részletesen el is mondok, de előtte még egy-két fontos információt hozok. Többek között azt, hogy a mai napon 14 órai kezdett el a Városháza földszinti nagytermében rendkívüli testületi ülés lesz, amin többek között a Hidegvölgy utcai játszótér, közösségi tér, közterület alakítási tervének jóváhagyásáról lesz szó, a gyermek és diák dzsúdóért alapítvány támogatásáról, a Paksi Közlekedési Kft. Egyik feltételes közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntésről, és még ezen kívül négy napi rendi pontról. Ha valaki esetlegesen valakit érdekel, akkor a Telepakson is tudja követni, de a helyszínen is természetesen, hiszen ezek mind-mind nyilvánosak, ezek az ülések. Aztán kétnapos véradás is lesz Pakson. A mai napon 9-től 16 óráig tudtok menni vért adni a Csengely Dénes Kulturális Központba, és holnap pedig szintén 9-től 16 óráig. Úgyhogy ha szeretnétek életet menteni, segíteni valakinek, akinek nagy szüksége van rá, akkor itt a lehetőség. Természetesen vigyétek magatokkal a különböző irataitokat, hiszen arra szükségetek lesz. És még egy közérdekű információ, ez pedig az, hogy szúnyogírtás lesz az atomerőmű területén, és ez június 18-án csütörtökön este 22 órától június 19-én hajnal háromig, szúnyogírtást fognak végezni földi technológiával, meleg kötképző generátor segítségével, amennyiben esetleg esne az eső, bár most így az előrejelzést nézve talán nem fog, akkor pedig 19-én este 22 órától másnap hajnali 3 óráig fog tartani. Nos, hát ennyi közérdekű információ után, akkor nézzünk még néhány fontos információt. Egyrészt, hogy a magyarországi vizeknek milyen a vízhőmérséklete, hiszen nyár van, sokan nyaralni mennek, de az igazság az, hogy most még talán azért annyira nem fürdőképesek a vizeink, már ami a hőmérsékletüket illeti, hiszen például a Balaton a legtöbb helyen 20 fokos, illetve 19 és 21 fok között alakul a Balatonnak a hőmérséklete. A Duna szintén 20-21 fokos, a Tisza egyébként a legmelegebb, ahol 24 fokot is elérheti a víz hőmérséklet, az már egész kellemes, és egyébként úgy látom, hogy 18 és 24 fok között alakul a Tisza hőmérséklete, északon 24, illetve 23, itt nagyjából az ország közepe felé 22-23, és odalent délen pedig elég változatos, hiszen akár 24, akár 18 fok is lehet. Úgyhogy így állunk most jelenleg, ami a vízhőmérsékleteket, a belföldi vízhőmérsékleteket illeti, és akkor nézzük az előrejelzést, hogy milyen idő várható ma. Azt már mondtam, hogy jelenleg 16 fokot mutat a stúdió hőmérő, és ma sok napsütésre, száraz időre van kilátás, a térségben helyenként élénk lesz a nyugatias szél, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős, sőt nagyon erős lesz, tehát vigyetek magatokkal fényvédőkrémet, vagy pedig ne nagyon menjetek ebben az időszakban a napra. A hőmérséklet kora reggel 10, délután pedig 25 fok körül alakul, tehát ma még inkább egy kicsit azt mondanám, hogy tavaszias napunk lesz, viszont holnaptól elindul a melegedés, és gyakorlatilag hétvégére berobban a kánikula. Szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat zápor zivatar, az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős viharos lesz, hajnalban 12-17, napközben pedig 25 és 31 fok között alakul holnap már a hőmérséklet. Ennyit az időjárásról, és akkor térjünk rá a ma reggel vendégeire. Nos, ma reggel úgy döntöttem, hogy egy tematikus napot fogok tartani, ugyanis június 20-án, most szombaton tehát, érkezik a múzeumok éjszakája, és ebből az alkalomból körbejárom azt, hogy a megyében, a nagyobb, ismertebb múzeumokban milyen programok is várnak rátok. Kezdjük majd 7 órakor a Simontornyai várral, ott Máté Imréné Klárikával beszélgetek a Simontornyai vár programjairól. Aztán 7:30-kor a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum igazgatóját kapcsolom, majd be Ódor Jánost. 8 órára pedig érkezik hozzá Menyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője, és 8:30-re pedig a Paksi Városi Múzeum munkatársai érkeznek hozzá, mert hogy náluk is jobbnál jobb programokkal tölthetitek majd el a szombati napot. Érdemes lesz tehát minket hallgatni, hiszen nagyon jó családi programok lesznek valamennyi múzeumban, de teljesen más kínálattal, úgyhogy érdemes megtudni, hogy ki mit szervez, és melyikre tudtok majd elmenni, melyik érdekel jobban. Ezen kívül természetesen közérdekű információkat, zenei és kulturális érdekességeket hozok, és többek között hozok nektek egy rövidke tudósítást a 4. Öcsényi jótékonysági kamionos találkozóról is, ahol, ahogy azt láthattátok a Facebookunkon, hogyha követitek, a hétvégén konferáltam, és Etesi Anettért gyűjtöttünk, és majd azt is elmondom, hogy sikerült-e összegyűjteni a műtétre szükséges összeget, és természetesen sok-sok jó zenét is hozok, mint például a következő dal is egy közülük, úgyhogy maradjatok velem, hiszen érdemes lesz ránk kavargatni a reggeli kávétokat. A mikrofonnál 9:30-ig Harmad Gabit halljátok, maradjatok velem, és ébredjetek velem.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 18 perckor, ez még mindig az élesztő, nagyon köszi, hogy minket hallgatok, és természetesen jó reggelt kívánok mindenkinek, azoknak is, akik most kapcsolódtak be a Paks FM élesztő című műsorába. Június 16-a kedd reggel van, és a Justinok és az Aranyok ünneplik a névnapjukat, úgyhogy minden Justinnak és Aranynak boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM stúdiójából is, legyen csodálatos napotok, szép napot és jó rádiózást kívánok nektek, és nem csak nektek, hanem természetesen mindenkinek, aki ma, a mai napon bármit ünnepel, születésnapot, évfordulót, akármit. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, és köszi, hogy velünk vagytok. Nagyon jól esik, hogy itt vagytok velem korán reggel. És akkor, ahogy ezt ígértem nektek, most hozok egy kis beszámolót az Őcsényi Jótékonysági Kamionos találkozóról, mert hogy június 12-én és 13-án került rá sor, és ennek a teljes bevételét egy ritka genetikai betegségben szenvedő paksi kislánynak, Etesi Anettnek a gyógyulására fordítják, és az a jó hírem van, hogy ha bár az 5 millió forintot, ami célkitűzés volt, nem sikerült összegyűjteni, de amit összesikerült gyűjteni pénzt, az mégiscsak arra elég, hogy Anett elutazzon Barcelonába, megműtsék, és elkezdje a terápiát, úgyhogy azért ezzel is tudtuk segíteni Anettnek a gyógyulását és az állapotának a javulását. Hát a kétnapos rendezvényen nem csak ismert előadók voltak, akik egyébként rendkívül pozitív meglepetést okoztak nekem. Kozsó, a Zanzibár énekesnője, a Lord és a Cheat zenekar is, tehát egyszerűen annyira emberi volt, annyira kedvesek voltak, hogy ez számomra nagyon pozitív élmény volt. És rajtuk kívül, a nagy ismert neveken kívül, többek között helyi tánccsoportok is részt vettek, mint például a Csámpai Country Road Club, az Origo Dance Studio, vagy éppen az Iberican Dance Studio. És jó magam, az Iberican Dance Studio vezetőjével, Hacsa Mónikával és koreográfusával beszélgettem, úgyhogy a következő percekben őt hallhatjátok.
2: Jó. Az Iberican Dance Studio egyébként hivatalos nevén Iberican Tánc Egyesület, mert mi úgy működünk. Most már 24. éve működünk Szekszárdon. Hát ez már igazániból mindenből is sok. Természetesen több száz gyereket jelent, aki nálunk táncolt az elmúlt évtizedekben. Jelenleg most már három csoporttal és plusz egy szabadidő csoporttal működünk. Nem csak Szekszárdon, azért a megyén több helyen is ugye megfordulunk, és vannak stúdióink. Különböző korcsoportok, ugye akik ma is felléptek, a középső csoportok 8-tól 12 éves gyerekek, és a nagy csoportunk 13-tól 18-ig. Ezek versenykorcsoportok. Az elmúlt másfél és két évben is Európa Kupa bajnokok voltak nemzetközi szinten is, és magyar minősítő nemzetközi versenyen is nagyon szép díjakat hoztak haza. Ugye mai nap az összenet az csak abból, amilyen stílusokat táncolunk, tehát mi a street dance-eken belül sok minden táncolunk, hip-hop, street dance, street jazz, ugye girly hip-hop, és nagyon sok minden más, tehát a gyerekek többféle stílusban tudnak nálunk tanulni, és Szekszárdon a Fit Fitness stúdióban működünk.
1: A Csamónikától azt is megtudtam, hogy az Iberican Dance Studio felnőttek számára is szervez tánctanulási lehetőséget.
2: A szabadidős csoport az felnőtteknek van, tehát ez igazándiból egy cardio dance. Ez a cardio dance, hogy tudni kell, hogy ugye mindenben ápolja és edzi a testet, tehát ide leginkább szülők és ugye felnőttek járnak. Hát nem koreografált, ugye, ezért sokkal könnyebb, de mindenféle táncstílust használunk, erősítünk, alakformálunk, tehát ez egy nagyon jó kis edzés.
3: Hol lehet megtalálni titeket? Már úgy értem, hogy hol lehet utánatok nézni, ha szeretnének, és egyébként hogyan lehet jelentkezni hozzátok?
2: Szekszárdon vagyunk, a Piactér 1/A-ba, ez a Fit Fitness stúdió, mi ott működünk a gyerekcsoportokkal, a szabadidőcsoportom az az 5-ös számú általános iskolába szokott szerdánként lenni, és ez mellett van honlapunk, ahol meg lehet minket találni, ez a www.imberikandancestudio.hu, ott azért sok információ fönt van, és mindenféle közösségi oldalon fönt vagyunk.
1: Hacsa Mónikát, az Iberican Dance Studio vezetőjét hallhattátok, akik részt vettek a 4. jótékonysági kamionos találkozó Nőcsényben, amelyet Etesi Anett gyógyulására szerveztek. Ő egy paksi kislány, aki egy nagyon ritka genetikai betegségben szenved, és egyébként amellett, hogy nagyon színvonalas fellépők voltak, kezdve a Cheat zenekartól a Lordon át Kozsóig, tényleg mindenféle műfajban, Emellett a különböző helyi tánccsoportok színesítették a programot, és ezen kívül lehetett lövészetet kipróbálni, volt Mad Max-es kocsi, a gyerekeknek hordóvasút, arcfestés, csillámtetkó, hát minden, amit a gyerekek általában nagyon szoktak szeretni, úgyhogy érdemes volt kilátogatni, és már most elmondanám, hogy jövőre is várhatóan megszervezésre kerül az Őcsényi Jótékonysági Kamionos Találkozó, amin egyébként Anettnek sikerült összegyűjteni egy akkora összeget, amiből már meg tudják műteni, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ez sikerült, és ha már az imént itt Hacsa Mónikával való beszélgetésem alatt az Alphaville-től a Forever Young-ot hallhattátok, akkor most szóljon 1984-ből ez a klasszikus.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára, írja az MTI. Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street-en tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. Arra a kérdésre, hogy a 16 éven aluliakra vonatkozó közösségi média használati tilalom mikor lép érvénybe, Keir Starmer azt mondta, a kormány reményei szerint a szükséges jogszabályokat még karácsony előtt elfogadja a parlament, és az intézkedés 2027 tavaszán hatályossá válik. Csökkenő tendenciát mutatott a rendőrségi intézkedések száma Tolna vármegyében, nyilatkozta rádiónknak dr. Hablicsek Nikoletta. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitánya a tavalyi év eredményeit elemezve úgy nyilatkozott, csak egy terület van, amelyen emelkedett az elkövetések darabszáma Tolna vármegyében.
2: Egy enyhe csökkenést tudtunk elérni, ez egy 1,7%-os csökkenés, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 3783 bűncselekményt követtek el a vármegyénkben 2025-ben, ez 2024-ben 3847 volt, tehát egy csökkenő tendenciát mutat. Azt kijelenthetjük, hogy a lakosságot főleg a közterületen elkövetett bűncselekmények érdeklik, ebben is egy 6,2%-os csökkenést értünk el, és ugye van nálunk egy olyan kategória, ilyen 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amiben mondjuk egy rablás is benne van, tehát amik tényleg ilyen súlyosabb bűncselekmények, hogy abban is csökkenő tendencia figyelhető meg. Igazából egy bűncselekmény kategória van, amiben egy komoly emelkedés történt, és hát értelemszerűen erre reagálnunk is kell ebben az évben. Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő módon az online csalásoknak a száma, amiben ugye több mint 20%-os emelkedés volt 2025-ben, 478 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el az elkövetők a tavalyi évben, és az előző, azt megelőző évben ez 398 volt.
1: A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy még ebben a hónapban komplex programot indítanak a megyében az online csalások visszaszorítása érdekében.
2: Pont most júniusban fogunk indítani egy nagyobb kaliberű programot az online csalások megelőzése érdekében, ami főképp az időskorúakat célozza meg, és ugye itt ennek az is a lényeg, hogy azért nem minden időskorú Facebookozik, van fönn a közösségi média felületeken. Próbálunk megjelenni olyan helyeken is, gyógyszertárak, orvosi rendelők, ahol mondjuk ez a korosztály gyakrabban megfordul, és elérni őket, bevonni kortárs segítőket, de akár az unokákat, gyerekeket is, hogy a szüleiket, nagyszüleiket a saját módszereikkel edukálják, hiszen lehet, hogy valaki a hozzátartozójára jobban hallgat, mint mondjuk egy rendőrre.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Távozik a PFC-től Simon Barnabás, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Paksi FC és az FC Ajka június 15-én hétfőn megegyezett Simon Barnabás játékjogát illetően, így a kapus 5 év után búcsúzik a Pakstól. Az utánpótlás válogatott kapus 2021-ben érkezett Paksra. Simon már az első Paksi FC-nél töltött szezonjában 8-szor is helyet kapott az NB1-es mérkőzés keretben, ekkor még mindössze 17 évesen. Az élvonalbeli bemutatkozására sem kellett sokat várni, ugyanis 2022. novemberében egy Újpest elleni győztes mérkőzés alkalmával csereként beállva kapott lehetőséget. 2024. augusztusában az Európai Kupa porondon is debütálhatott, hiszen a Mladá Boleszláv elleni párharc mindkét mérkőzésén ő védte a csapat kapuját. Minden sorozatot figyelembe véve összesen 33 alkalommal őrizte az együttes hálóját. Fájó szívvel búcsúzom, hisz Pakson nőttem fel, utánpótlás játékosként jöttem és felnőtt labdarúgóként távozom. Mindenki nagyon hiányozni fog, rengeteget jelent számomra ez a klub. Szeretném megköszönni Haraszti Zsoltnak, Csernyánszki Norbertnek, a teljes szakmai stábnak, valamint a klubvezetésnek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíztak bennem. Paks örökre a szívemben marad, az biztos, fogalmazott Simon Barnabás a klubtól való búcsúja alkalmával.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Robi hírei után folytassuk a program ajánlóval, mert hogy nagyon jó programok várnak rátok ezúttal is, és kezdeném egy még kicsit távolabbi programmal, ami július 24-én lesz, de mivel

0: Érdemes tehát megnézni a filmet, és akár utána a musical változatot is. Aztán folytassuk egy felhívással, ugyanis a Tolnai Művelődési Központ 4- és 2-kerekű veterán jármű felvonulást szervez, és várják azoknak a jelentkezését, akik be tudnának szállni, és szívesen felvonulnának veterán autóval. Június 20-án 18 órakor az Együtt téren nyáron rendezvény keretében, és a legidősebb járműveket díjazzák. A mai nap az a jelentkezési határidő, úgyhogy még most van időtök a 06 39 60 87 72-es telefonszámon, vagy a kultúra@tolna.hu-n jelezni, hogyha szeretnétek részt venni benne. Aztán június 17-e holnap a Kalocsai ünnepi könyvhét keretében, ami 15. és 20-a között tart, Bóbita Báb Színház csecsemőszínházi előadását láthatják a legkisebbek, akik 3 éves kor alattiak, Icurka Picurka címmel. Erre egyébként a kamarateremben kerül sor, és a jegyek megvásárolhatók elővételben a Művelődési Központ irodájában. Aztán Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban június 23-án 19 órakor férjek a Slamasztikában, vagy ártatlanok? Ez itt a kérdés. Egy francia vígjátékot lehet megtekinteni, és sok olyan ismert színész játszik benne, akiket különböző sorozatokból is ismerhetek, például Várkonyi András, Cseke Katinka, Zsiga László, Gubi Kági, Szőke Zoltán, Borbát Otília és Nyertes Zsuzsa is. Hát azt gondolom, hogy ez a színészi gárda már egy garancia lehet arra, hogy egy jó darabot láthattok. Persze, jó, nyilván volt már rá példa, hogy nagyon jó színészek nagyon-nagyon csapnivaló darabban voltak, de szerintem így már a címe alapján is úgy érzem, hogy ez egy nagyon vicces játék lehet. Aztán június 26-a Pakson egy este, 2 helyszín és egy jó kis buli, méghozzá DJ Cookie érkezik ide Paksra, és rajta kívül pedig DJ Tess és DJ Pajero fogják majd a jó kis zenét szolgáltatni a buli alá, úgyhogy érdemes lesz tehát Pakson bulizni egy nagyot. Reméljük, hogy minél többen kimentek. Egyébként ez, ha jól emlékszem, akkor a Csengely Dénes Kulturális Központ, igen, nem csak, hogy jól emlékszem, ide is van írva, a Csengely Dénes Kulturális Központ tetején lesznek a DJ-k, és az Atom téren lesz a buli, szóval igazán érdemes lesz kilátogatni június 26-án este az Atom térre. Aztán július 5-e, a következő színházi előadás méghozzá Kalocsán, szintén egy igazán jó kis produkcióval, olyan színésznőkkel, mint Ullmann Zsuzsa, Nyertes Zsuzsa, Fekete Linda, Csomor Csilla, Haumann Petra és Dajcs Anita. Ez egy 18 pluszos előadás, úgyhogy a gyerekeknek ne vegyetek rá, ha egy mód van rá jegyet. A Kalocsai Érsekkertben lesz a szabadtéri színpadon, július 5-én 20 órakor kezdődik. És ahogy azt már említettem, a július 24-e a Hogyan tudnék élni nélküled vetítése a Holdfény mozi, kertmozi keretében az Erzsébet szállodánál. Nos, ezt is érdemes lesz el is felregisztrálni. Ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu/programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre, ha pedig elmentek bármelyik programra, akkor jó szórakozást kívánunk nektek!
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 47 perckor folytatódik az élesztő, és ha már nyár, akkor megosztanám veletek azt az információt, amit a Tolna vármegyei kormányhivatal tett közzé a honlapján, mert hogy ellenőrizték a Tolna vármegyei természetes fürdőhelyek vízminőségét 5. hó 26-án, illetve 6. hó 2-án is, és ez alapján az egyedi vízminták értékelésekor meghatározott kritériumok alapján megfelelő és nem megfelelő kategóriát különböztettek meg. Az aktuális fürdővíz minták vizsgálati eredménye szerint mind a 4 dombori, illetve a szálkai tavon is megfelelő a víz minősége, tehát nyugodtan használhatjátok ezeket a kijelölt fürdőhelyeket. Természetesen felszoktuk hívni a figyelmet arra, hogy a Duna parton nincsen ilyen kijelölt fürdőhely, de hát mi paksiak, és szerintem nem csak paksiak, hanem madocsaiak, és mindenki, aki mellett elmegy a Duna, szerintem azért szeretünk kimenni a Duna partra, de hát legyünk vele tisztában, hogy nem feltétlenül szabályos a Dunában való fürdés. És akkor a folytatásban ismét egy jó kis dal következik, méghozzá ez nem lesz más, mint Rod Stewart-től, Your Love Keep Lifting Me Higher and Higher, és utána hozom még gyorsan a közlekedési híreket, mielőtt

0: Közlekedj velünk!
1: Mielőtt Robi hozza a híreket, nézzünk rá arra, hogy mi a helyzet az utakon. Nos, az Útinform információi szerint szerencsére balesetről nem tudok beszámolni. A Vétel körzetben viszont útépítések azok vannak, amik lassíthatják a forgalmat, többek között az M6-os autópályán a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban munkavégzés aszfaltozás miatt lezárták a pálya Budapest felé vezető oldalára felhajtóágat, a forgalmat leterelik a 194-es Bój Nagynyárád csomópontig, ahol megfordulva lehet Budapest felé közlekedni. Az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek. Ez volt az 52-es főút, illetve az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Erre mindenképpen számítsatok, hogyha arra jártok. Aztán nézzük, hogy mi újság még esetleg. Hát a 6-os főúton Duna-Szentgyörgy és Bonyhád között több szakaszon kaszálnak reggel 7:30-tól délután 4-ig, ezért mindkét oldalon útszűkületre lehet készülni, és továbbra is Hirt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek. Mindkét oldalon útszűkületre kell számítani. És az 51-es főúton Baja belterületén a 158-as és a 159-es kilométer között fenntartási munkát végeznek, emiatt 8 órától 15 óráig félpályás lezárásra készüljetek.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Kinek szurkoltok?
2: Mi európai csapatnak szeretnék szurkolni. Hát, angolok.
1: Angolok, te?
3: Hát én azért klasszikus német vagyok, tudod, tehát én azért azokat mindig...
2: Ezért a spanyoloknak.
1: Utána, én meg a spanyoloknak.
3: És akkor utána majd nyilván az, hogy kik azok, akik még szép focit játszanak, de azért Európán belül maradok mindenképpen.
1: Oké, jó, hát akkor felírtam most, és majd meglátjuk, hogy ki nyeri, vagy ki se.
3: A szurkolás kérdeztél, nem azt, hogy mi a tippünk.
1: De, azt kérdeztem, hogy kinek szurkoltok, és ki... Jó, bocs, nem tettem hozzá, jó, igazad van, igazad van.
2: Amikor két jogász a fociról beszélget. Esküszöm, hogy javíthatatlanok vagy.
3: Szinte öngól volt.
2: És öngól, ugye, ha már a focsiról.
1: Jó, na, zárjuk le a témát. Ez volt a szabad péntek. Köszi, hogy velünk tartottatok. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok.
2: Igazad van, Gabi.
1: Ezt akartam hallani.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát, írja az MTI. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon, vagyis a mai nappal lép hatályba. Biztonságosak Tolna vármegye kijelölt természetes fürdőhelyei, tájékoztatott a Tolna vármegyei kormányhivatal. Tolna vármegyében 2026-ban hasonlóan az elmúlt évekhez két víztesten, Domboriban, valamint Szálkán találhatók kijelölt természetes fürdőhelyek. A kormányhivatal közölte, a kijelölt Tolna vármegyei természetes fürdőhelyek vizének első fürdési szezon előtti vizsgálata május 26-án, illetve június 2-án megtörtént. Az egyedi vízminták értékelésekor meghatározott kritériumok alapján megfelelő és nem megfelelő kategóriát különböztetnek meg. Az aktuális fürdővízminták vizsgálati eredménye szerint mind a négy dombori strandon, illetve a Szálkai tavon is megfelelő minőségű volt a víz. A Tolna vármegyei kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken jelentős az egészségügyi kockázat. Egyrészt balesetveszélyes is lehet az ismeretlen víz, a vizekben lehetnek korhat fák, éles, kemény tárgyak, amelyek akár súlyos sérüléseket is okozhatnak. A nem ismert vízmélység következtében pedig nő a vízbefulladásos balesetek kockázata is. Másrészt a nem ellenőrzött vízminőség komoly közegészségügyi, járványügyi kockázatot is jelent. 11 balesetről érkezett bejelentés a Tolna vármegyei rendőrökhöz az elmúlt hétvége során, amelyek közül 3 esetben személyi sérülés is történt, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken reggel egy autós közlekedett Kapospulán a Kossuth utcában a Rákóczi utca irányába. A kereszteződéshez érve figyelmen kívül hagyta a stop táblát és megkezdte a balra kanyarodást. A manőver során nekiütközött a Rákóczi utcában Dombovár irányába szabályosan közlekedő motorosnak, aki a baleset esetben súlyosan megsérült. Szintén pénteken délután 6 óra körül a 65-ös főúton közlekedett egy motoros Zomba irányából Kégy felé, amikor feltehetőleg a nem megfelelő sebesség megválasztása és vezetéstechnikai hiba miatt egy erősen jobbra ívelő kanyarban balra letért az úttestről. Ezután egy optikai vezetőoszlopnak ütközött, majd az árokba hajtva felborult. A balesetben a motoros súlyosan megsérült. Vasárnapra virradó éjjel 00:30 körül is történt egy személyisérüléses baleset. Egy autós közlekedett utasával Szekszárdon a Szilas utca 21-es szám előtti földes úton az 56-os főút irányából. Haladása során a murvával borított szakaszra érve megcsúszott a kocsival, elveszítette a jármű felett az irányítást és egy drótkerítésnek ütközött. A manőver során két betonoszlopot kidöntött, majd az úttesten a bal oldalára dőlve állt meg. A sofőr és utasa is használta a biztonsági övet. A balesetben a sofőr súlyosan megsérült, esetében a szonda pozitív értéket jelzett. Az elmúlt hétvégén a balesetet okozó ittas sofőrökön kívül további 3 esetben intézkedtek ittas vezetők ellen a rendőrök.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Paksfm.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az élesztő harmad Gabival, és a ma reggel folyamán a múzeumok éjszakája apropóján a környékbeli múzeumoknak a programjai vannak terítéken, és itt van velem a vonalban Máté Imréné Klári, a Simontornyai Vár vezetője, akivel a Simontornyai Várnál esedékes programokról fogunk beszélni, amit a múzeumok éjszakáján szerveznek. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözöllek, és a hallgatókat is.
1: No hát, június 20-a a múzeumok éjszakája, ugyebár, és ha jól tudom, akkor ti is készültök erre programokkal. Ezekről lenne akkor most szó. Nézzük akkor, hogy mire számíthatunk a Simontornyai Várban.
2: A múzeumok éjszakája ugye először is a nyújtott nyitvatartást jelenti. 5-ig vagyunk ugye általában nyitva, 5 óra után is lehet látogatni a várat, illetve hát lesz egy jó kis programunk, a Szekszárdi Gitár Kvartettet várjuk, és nekik még egy plusz vendégük, Varga András lesz, flamenco gitárművész, aki szórakoztatja itt az érdeklődőket, a zenére vágyókat, és természetesen utána is továbbra is nyitva maradunk, és egy ilyen kis esti program, ilyen beszélgetős, várudvaron zsíros kenyérpartival, tehát egy ilyen kis együttlétre lehet számítani.
1: Gyerekeknek készültök esetleg valamilyen kézműves foglalkozással, ami a várhoz kapcsolódik?
2: Nem. Külön gyerekprogramunk ez este nem lesz. Persze szoktunk nekik is kínálni dolgokat, de most jelen pillanatban csak a felnőtt társaságot céloztuk meg.
1: Egyébként mekkora szokott lenni az érdeklődés nálatok a múzeumok éjszakáján?
2: Nagyon változó, ugye, hogyha programot szervezünk, azért az érdeklődők magáért a programért mozdulnak. A helyiek nyilván nem a kiállításra kíváncsiak, hanem az éppen adott programot szeretnék megnézni. Általában a zenés programokra szívesen jönnek a vendégek. Nem kell óriási tömegre gondolni, de azért így a várudvar azért úgy, ha nem is tömve van, de azért megteli.
1: Jó, de hát figyelj, ezt jó hallani, azért Simontornya nem olyan nagyon nagy város, és azt gondolom, hogy nyilván a merítés is kisebb, mint mondjuk egy Budapest szintű városban, tehát az, hogy nem ezrek vannak egy programon, az teljesen oké. Oké, akkor viszont, hogyha a múzeumok éjszakájáról, vagy a múzeumok éjszakáját kiveséztük, akkor térjünk egy picit át egy kiállításotokra, mert hogy június 4-én egy kerámia kiállítás nyílt nálatok, és ha jól tudom, az még megtekinthető, ráadásul paksi kötődése is van.
2: Igen, megnyitottuk a múlt héten a KÖFI, ugye a környezetre figyelő alkotók közösségének a munkáiból rendezett kiállítást. Nagyon nagy sikere van eddig, tehát itt az azóta látogatók tömege, mondhatom, hogy dicsérte, rajongott érte, volt, aki az elérhetőséget elkérte. Nem tudom, Pakson mennyire ismerik ezt a közösséget, 6 hölgy teljesen szimbiózisban alkotnak, nem edényekre kell gondolni, hanem kompozíciókra, installációkra, gyönyörű esztétikailag is, és hát nagyon mély gondolatok vannak mögötte. A kiállítás címe a béke, és valamilyen úton, módon minden egyes alkotás kapcsolódik ehhez a címhez. Nagyon tanúságos megnézni, és ez egész nyáron itt lesz nálunk a kőtárban, tehát ezt csak augusztus végén fogjuk lebontani.
1: Akkor még van idő arra, hogy a paksiak is elmenjenek. Most bevallom őszintén, nem emlékszem rá, hogy láttam-e kiállításukat, viszont fönt a Simontornyai Vár oldalán látok egy plakátot, ami egyébként nagyon szép kis, nem is tudom, egy ilyen dísz, egy asztal.
2: A totem oszlop.
1: Igen.
2: Ez a totem oszlop, ez egy ilyen több mint méter magasságú, és így a valóságban, tehát nagyon látványos és szemedgyönyörködtető, de érdemes megnézni bármelyik alkotást, mert itt aztán a múlt, jelen, jövő, és hát a békével kapcsolatos mindenféle gondolat előkerül. Ugye itt a béke nem csak arról szól, hogy nincs háború. A béke az rengeteg mindent magába foglal, és leginkább mindenkiben magában kezdődik. És hogyha ezt így végig gondoljuk, így végig vesézzük a kiállított alkotásokon keresztül, akkor azt gondolom, hogy elég lélek melengető ez az egész. Úgyhogy mindenkit arra sarkalok, hogy hát nézze meg ezt a kiállítást, mert érdemes.
1: Oké, hát akkor nyár végéig tehát ez adott, úgyhogy a paksiak és a Paks FM hallgatói vételkörzetbelieknek is hát nagyon bátorítjuk őket, hogy menjenek el, és július 1-én van még egy érdekes programotok, amit én most itt látok, a Simontornyai Várnak a közösségi oldalán. Ez a Rákóczi 350 mit akar?
2: Hát ugye az idén volt ez a 350. születésnapja Rákóczinak, és ebből az alkalomból jött létre ez a Rákóczi busz. Ez tulajdonképpen egy vándorkiállítás. Korábban már volt ilyen Petőfivel kapcsolatban is, volt itt Petőfi busz is már előttünk, és az NMI-n keresztül lehetett igényelni. És hát így az időpont, mondjuk szerettük volna egy kicsit előbbre hozni, de hát úgy látszik, hogy ekkora tudtak beütemezni minket, mert már július 1-e, hogy a gyerekek már nem járnak iskolába, és az ilyen jellegű kiállításokra azért az osztályokat ki szoktuk hozni. Most egy kicsit ugye ebből kicsúsztunk, de a busz az itt lesz egész nap a Simontornyai Vár előtt, és meg lehet tekinteni ezt a Rákóczival kapcsolatos kiállítást.
1: Maga a kiállítás ingyenes?
2: Igen, ingyenes.
1: És nem szükséges regisztrálni se, tehát bárki oda tud menni,
2: aki
1: és meg tudja nézni.
2: Jön, az meg tudja nézni.
1: Uh-huh, uh-huh. Arról lehet tudni valamit, hogy ez mennyire interaktív, mennyire lehet bevonódni, úgymond, a kiállításba?
2: Én személy szerint ezt a buszt még nem láttam, de a Petőfi busz kapcsán tudom elmondani, hogy interaktív elemekkel megtüzdelve, tehát itt ez inkább gondolom fiatalok részére is élvezhető, tehát monitor, meg ilyen hajtogatós, meg párosítós, meg nem tudom én, mik voltak a Petőfi buszon. Most, hogy ez a Rákóczi busz mennyire követi ezt a fajta koncepciót, azt nem tudom, de feltehetőleg igen.
1: Minden esetre a plakáton lévő busz egyébként egész jól néz ki, hogyha ez a dizájnja, akkor szerintem ígéretes lehet ez a program is. Jó, akkor igazából, ha van még valamilyen program, akkor azt szívesen hallgatjuk, ha nincs, akkor pedig még egyszer elmondjuk a múzeumok éjszakáját, hiszen az a fő következő attrakciótok. Esetleg van valami még?
2: Hát esetleg még megemlíteném, 19-én lesz a tavaszi kvíz esteknek a záró alkalma, majd aztán ősszel folytatjuk ezt. Ez azt jelenti, hogy két hetenként szoktunk összejönni itt a várban, a képtárban, és csapatok versengenek, és ez egy nagyon jó hangulatban szokott telni. 7 vagy 5 csapat, mikor mennyi jön, és hát nagyon komoly kérdésekre kell itt válaszolni a csapatoknak.
1: Történelmi jellegű?
2: Mindenféle.
1: Tehát ilyen alapműveltség.
2: Ebben művészetektől kezdve történelemig, matematikától a biológiáig minden előfordul.
1: Oké, hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk a múzeumok éjszakájához is. Ami tehát akkor mikor lesz?
2: Ez 20-án, ugye jövő szombaton, és hát 8 órakor kezdődik a gitárkvartett műsora, de természetesen 5 órától éjfélig bárkit szívesen látom.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Máté Imrénével, a Simontornyai Vár vezetőjével beszélgettem, és a folytatásban is majd a múzeumok éjszakája kapcsán beszélgetünk a szekszárdi Wosinski Mór Múzeum vezetőjével, most pedig zene következik.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: dalokat játszunk nektek, amelyek mosolygóssá teszik a hétköznapjaitokat. Paks FM, összeköt.
1: A Simon Tornyai Vár Múzeumok éjszakája programja után folytassuk gyorsan az élesztőt az eheti játékunkkal, mert hogy ne feledjétek el, hogy a Paks FM Facebook oldalán zajlik egy játék, amelyben egy kétfős belépőt nyerhettek az Energy Restaurantnak fantasztikus eheti bájába, amit június 19-én pénteken rendeznek meg, és ahol korlátlan sör és borfogyasztás mellett finom svédasztalos vacsora vár benneteket, és természetesen egy egészen hajnalig tartó, nagyon jó kis buli, igazi jó báli bulizós zenére. Nos, akkor mindjárt hozom is a játék kérdését, úgyhogy most figyeljetek!
2: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: Nos, a mai nap játék kérdése a következő. Mikor rendezik meg a híres Anna bált? A október 1-én, vagy B. július 26-án. Annyit segítek, hogy Anna naphoz kapcsolódik, úgyhogy ha valaki tudja, hogy mikor van Anna névnap, akkor bizonyára tudni fogja a helyes választ is, és ha tudja a helyes választ, akkor ne habozzatok megküldeni nekünk a Paks FM Facebook oldalán, kommentben az erről a játékról szóló poszt alá, és majd csütörtökön fogjuk kisorsolni azt a szerencsés nyertest, aki pénteken elmehet az Energy Restaurantnak erre a fantasztikus bájára, amin természetesen, ahogy ezt már mondtam, korlátlan sör és borfogyasztás mellett svédasztalos vacsora és jó kis buli zene vár benneteket, úgyhogy érdemes lesz játszani velünk.
2: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölte hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Márta Kos, bővítésért felelős uniós biztos, luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe, írja az MTI. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52 Stratofortress nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszpont repülőterén hétfőn, írja az MTI. Az Edwards légitámaszpont közleménye szerint a repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek, helyi idő szerint a késő délelőtti órákban. A közösségi médiában megjelent közleményből nem derül ki, hogy vannak-e áldozatok, részleteket későbbre ígértek. A balesetről megjelent légifelvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutópálya melletti füvet. A B-52 Stratofortress az amerikai haderő hadászati nehéz bombázója 14 000 kilométeres hatótávolsággal. A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. Aktuális agrárkérdéseket beszéltek át, és értékes szakmai tapasztalatokat osztottak meg a résztvevők a Tolnavár megyei küldött gyűlésen lengyelen, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolnavár megyei szervezete. A küldött gyűlésre az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikum kastélyépületének dísztermében került sor. A résztvevőket dr. Kozári Zsolt, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd vendégedit, a NAK Tolnavár megyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást a kamara aktuális adatairól, az egységes kérelmek benyújtásának tapasztalatairól, valamint a szervezet jövőbeni célkitűzéseiről. A küldöttek emellett átfogó képet kaptak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos és vármegyei tevékenységéről is. A délutáni szakmai program kiemelt témája a klímaadaptáció és az erdőgazdálkodás kapcsolata volt. Az előadást Horváth Csaba okleveles erdőmérnök, a Gyulai ZRT erdőművelési és fahasználati műszaki vezetője tartotta, aki gyakorlati példákon keresztül mutatta be az ágazat előtt álló kihívásokat és lehetőségeket. A rendezvény zárásaként a résztvevők közös sétát tettek a kastélyparkban, amely jó alkalmat teremtett a kötetlen szakmai eszmecserére, a tapasztalatok megosztására és a kapcsolatok erősítésére. 4 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották vármegyénk tűzoltóit az elmúlt hétvége során, adta hírül a katasztrófa védelem. Kigyulladt egy dízelüzemű személyautó motortere péntek este Tolnán. A lángokat kéziporral oltókészülékkel sikerült megfékezni, a helyszínre érkező tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral visszahűtötték az átforrósodott alkatrészeket. A tűzeset során személysérülés nem történt. Egy parkoló személyautóra szakadt egy 20 cm átmérőjű faág vasárnap délután Szekszárdon a Kadarka lakótelepen. A szekszárdi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrészek segítségével távolították el a letört ágat. Vasúti sínre dőlt egy fa vasárnap délután Pörböly közelében a 154-es vasútvonal 111-es szelvényénél. A műszaki mentés helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltók siettek, akik motoros láncfűrés segítségével távolították el a kidőlt fát. Az eset során személysérülés nem történt. Szemét égett vasárnap este Tengelic János majorban egy Mátyás Király utcai házudvarának középső részén. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár segítségével oltották el a keletkezett lángokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Jánossal erről fogunk beszélgetni. Hát ha jól tudom, nálatok több helyszínen is zajlik majd a múzeumok éjszakája. Kérlek, először mondd el a Paks FM hallgatóinak, hogy melyek ezek a helyszínek, és akkor utána részletesen beszélgetünk az egyes helyszínek programjairól.
1: Igen, természetesen. Először is a múzeumok éjszakájáról csak annyit, hogy ez egy változó nap, mert hogy mindig Szent Ivánhoz legközelebbi szombaton szokták megrendezni, több évtizede hagyomány ez, hogy az ország összes nagyobb, közepesebb, kisebb múzeumja érez magában annyi spirituszt, hogy egy kicsit máshogy próbálja megmutatni önmagát, akkor csatlakozik ehhez az egyébként központi támogatású rendezvénysorozathoz, és mi már a legelejétől, mint megyei hatókörű múzeum természetesen már csatlakoztunk ehhez a programhoz, és idén is nagy szeretettel várjuk június 20-án, tehát szombati napon délutántól a kedves érdeklődőket és látogatókat. Nálunk a múzeumnak 4 kiállító helye van itt a városban. Tolna megye területén látjuk el a szakmai feladatunkat, de kiállító helyek csak Szekszárdon működnek, tehát ez jogszabályilag így van meghatározva. A múzeumunknak a főépülete, amit a Szent István téren található neoreneszánsz múzeumpalota, az az egyik helyszín, a másik Babits Mihálynak a szülőháza, Babits Mihály emlékház, a mellette szomszédos irodalomház, a Mészöly Miklós emlékház, a harmadik kiállítóhelyünk, illetve a negyedik maga a városunknak a főterén található klasszicista vármegye háza, amelynek a felébe vagyunk körülbelül különböző kiállításokkal jelen. Tehát mindegyik helyszínre igyekeztünk részben az adott épületre, az adott kiállítóhelyre, ahhoz kapcsolódó kiállításokhoz mindenféle egyéb programokat, és hát természetesen olyanokat is, amik visszatérő programelemek már korábbi évekből, de mindig megpróbálunk valami újat is belecsempészni.
0: Nos, akkor nézzük is a részletesen az egyes helyszíneket. Kezdjük a főépülettel, a múzeum főépületével, ami a Szent István tér 25 szám alatt található.
1: Így van. Tehát 5 órakor kezdjük ezt az éjszakát, és hát egészen éjfélig fogjuk tartani ezeket a programokat lényegében minden helyszínen. Ezek között lesznek olyan óránként, fél óránként induló programok, amik már korábbi években is nagy sikerrel zajlottak, ezek a kalandozások a pincében és a padláson. A látogatók ilyenkor olyan helyekre, helyszínekre tudnak bemenni a igazgatóirodába, vagy a padláson az ott található csontvázaknak a raktárába, vagy a pincének olyan részeiben, amivel amúgy nem találkozhatnak. Ez mindig, ez a lámpásos túra, ez mindig főként a fiatalabbaknak és a családok számára az nagyon érdekes szokott lenni. Természetesen szakvezetéssel ez így folyamatosan fog zajlani. Ezen kívül, ami szintén ilyen visszatérő dolog, az, hogy beöltözős programokat, tehát ruha rekonstrukciókat adunk a látogatók számára, amik részben a kiállításokban is megvannak, de ilyenkor még többet próbálunk különböző korszakokból szerezni, tehát lesz egy ilyen beöltözős, fotózós rész gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Inkább a fiataloknak, illetve családoknak a gyermekfoglalkoztatóba az alsó részen található látványtár melletti múzeumpedagógai térben lesz egy úgynevezett korongfestés, majd ezt követően ilyen kavics-kavics festéses foglalkozás. Folyamatosan lehet majd ezt most találták ki a kollégáim nyomozós játékot az emeleti kiállításba. Erről azért túl sok részletet azért nem szeretnék mondani, de minden esetre ez az állandó kiállításhoz kapcsolódik. Volt már ilyen korábban is, most ez egy újfajta nyomozós játék. Ez mindig érdekes tudott lenni. Társasjátékokkal is készülünk, a helyi cserkész csapattal jó kapcsolatunk van, és ők a könyvtárterembe fognak egész délután este különböző társasjátékokat hozni, és hát ott várják az irányt érdeklődőket. Lesznek természetesen tárlatvezetésünk is, az időszaki kiállításainkban, most jelen pillanatban 2 időszaki kiállítás található a főépületben. Az egyik a múzeumtörténeti Vosinszky Mór és Apponyi Sándor öröksége címet visel.

0: kiállítás. Ehhez kapcsolódóan Ezerarcú História néven Mácsainé dr. Iván Éva és Konkoly Lilla történészek tartanak tárlatvezetést, és hát van egy a Pécsi Janus Pannonius Múzeumtól kölcsönzött Mindig nyíló virágok című zsolnai kerámiával, illetve azoknak a néprajzi kapcsolataival foglalkozó tárlatunk, amelyhez illeszkedően a helyi Zöcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesülettel egy táncházat fogunk szervezni. Hát egy órás keretben ilyen lépő-karikázó lépések lesznek a gyermekfoglalkoztatóban. Aztán a szintén a Mindig nyíló virágokba felkértük Szabó Klarisz Médea művészt, aki Hazonkönyvek nyomában címmel tart előadást, és hát még este szintén ehhez a múzeumtörténeti kiállításhoz kapcsolódóan Halasi Lőrinc fog felolvasni Vosinszky Arcai címmel. Vosinszky Mór volt a mi múzeumunknak a megalapítója, aki alapvetően római katolikus plébános volt, de mellette régészként nemzetközi hírnévre tett szert, 4 akadémiának lett a tagja a századfordulón, 19-20. Századnak a fordulóján. Nagyon fiatalon elhunyt, de mégis olyan hatalmas teljesítménye volt úgy tudományosan, meg hát ugye maga a múzeum épülete is, és az ő tevékenységéhez kapcsolódik, ahogy Aponyi is ilyen szempontból, Aponyi Sándor is, úgyhogy emiatt is van ez a kis felolvasás, tehát ez egy színház jellegű dolog, Vosinszky Arcai címmel. És hát zenei program is lesz a főépületben, de a többi helyszínen is, de azt majd esetleg ott el tudom mondani. Itt a Medinai Tambura Zenekar 10 órától tart koncertet a múzeum előtti téren.
1: Őket nagyon szeretjük, Paksra is gyakran járnak. És akkor néhány tisztázó kérdést engedj meg, kérlek, ugye említetted itt a kavics festést. Kavicsot vigyenek a gyerekek, vagy az emberek, akik kipróbálják, vagy
0: minden, biztosítotok? Minden rendelkezésre áll.
1: Aha, biztosítotok.
0: Úgyhogy csak a kedv, illetve a kreatív hozzáállás szükséges ehhez a programhoz.
1: Jó, szuper. Jó, és akkor mondtad még ezt a lámpásos túrát a pincétől a padlásig. Ezt úgy kell elképzelni, hogy te tök sötétben vonultok lámpásokkal végig ezeken a helyszíneken?
0: Hát vannak olyan helyszínek, ahol nagyon, főleg a padláson, ahol eleve nagyon jelképes csak a világítás, és hogyha ott azért úgy jobban akarnak látni, akár a padlás szerkezetnek az elemeit, amit úgy bemutatunk, illetve az ott lévő embercsont raktárban megmutatunk egy-két csontvázat is, tehát ahhoz azért úgy érdemes hozni elemlámpát, vagy valami világító eszközt, ugye manapság inkább már telefonnal szoktak világítani, de ez általában ez mindig egy ilyen érdekes és izgalmas. Tehát ez a lámpás dolog, ez leginkább a padláson szokott működni. Lámpásos túra.
1: Igen. Világos, oké. Na, akkor viszont ugorjunk át a Babits Mihály emlékházra, ami pedig a Babits Mihály utca 13 szám alatt található, és itt is lesznek este programjaitok.
0: Igen, igen, ez nagyon közel van a városunk főteréhez, a Béla Király térhez, a Babits utca, illetve azon belül egymás mellett az Irodalomháza, illetve a Babits emlékház. Az állandó kiállításba este 9 órától Lovas Csilla irodalomtörténész osztályvezető fog Babits Mihály és Szexhárd címmel vezetni, illetve hát itt is lesz 7 órától egy koncert, Kis Esti Kerti Jazz címmel. A helyben szintén jól ismert Ocsovai Damján és Gál Gábor duója fog fellépni.
1: Ezeket... Gál Gábor a Paksi Gál Gábor, nem?
0: Igen, úgy tudom, van még Paksi kapcsolódás is. És irodalomházában pedig szintén tárlatvezetést fog majd tartani Lovas Csilla, ott ugye Mészöly Miklósról szól az állandó kérdés, tehát Mészöly Miklós és Szexhárd címmel. Ott viszont mesefelolvasások lesznek, hiszen Mészöly Miklósnak nagyon közismert és nagyon jó mesei vannak, amit egyébként múzeumpedagógiai foglalkozásokon is szoktunk alkalmazni, vagy felhasználni, úgyhogy most egy picit így próbáljuk a múzeumok éjszakája programjaiba is belecsempészni. Úgyhogy ott pedig ilyenek kisebb gyermekekkel érdemes talán ezt belehallgatni, megnézni, hogy milyen. Bár csak azért is, mert ugye egy karszalag megvásárlásával minden helyszínre el tudnak menni a látogatók, vagy be tudnak menni, Úgyhogy ez is egy hagyományos, hogy így alakítjuk ki ennek a megközelíthetőségét, vagy használhatóságát.
1: Uh-huh. Na ez fontos, akkor tehát jegyet kell majd vásárolni, és akkor mind a négy helyszín látogatható lesz, mert hogy akkor még van 2 percünk, úgyhogy 2 perc alatt akkor beszéljük még ki a Vármegye házát is. Akkor, igen.
0: Igen, ott működik nekünk egy varrodoboz foglalkozásunk, és kézműves foglalkozásokat fog tartani Binderbori múzeumpedagógus kolléganő, Mácsainé, dr. Ivánéva ott is tart egy előadást lélekkel teli történetek szexuális sport életéből, Konkoly Lilla történész is beszél ott, mozaikok Tolna vármegye múltjából, régi képeslapokon át. A Deutsche Bühne Ungarnak lesz egy kicsi gyerekeknek szóló előadása, egy olyan jó fél órás, 35-40 perces, Irány Panama címen, és ott is lesz egy koncert este 8-tól Septi Band zenekar fog koncertet tartani, ő is helyi erő, de szeretjük azért ilyenkor a helyi zenekarokat is ilyenkor meghívni ezekre az alkalmakra. Elhívjuk a régebben itt nálunk dolgozó múzeumpedagógusunkat, Kovács Józsefet, aki bűvészként is dolgozik, ő fog tartani 9-től egy előadást, és hát ott a Vármegyeházán Lovas Csilla tárlatvezetésével fog zárulni lényegében az ottani helyi program. Mi ezeket tudjuk kínálni itt Szekszárdon a Vosinszky Mór Múzeumnak a kiállítóhelyén, de még aztán gyorsan, hogyha még belefér, akkor hadd említsem meg, hogy a Múzeumok Éjszakája programjához a Levéltár, a Könyvtár, illetve a Baka Múzeum is csatlakozott, az ő programjaikat is el lehet érni az online felületeken, őket is ajánlom az érdeklődők figyelmébe.
1: Na hát szuper, hogy ezt is megemlítetted, és akkor ugye említetted, hogy van belépő, viszont 0-tól 6 éves korig úgy látom, hogy ingyenes, szóval ha esetleg valakinek 6 évesnél fiatalabb gyermeke van, akkor például rá nem kell belépőt fizetni. Nagyon szépen köszönöm, János, hogy itt voltál velünk a reggel az élesztőben.
0: Nagyon köszönöm az érdeklődést, és mindenkinek szép napot, és várjuk nagy szeretettel a szombatot és azon belül az érdeklődőket.
1: Viszont kívánjuk neked is! Ódor Jánossal, a Szekszárdi Vosinszky Mór Múzeum vezetőjével beszélgettünk a június 20-ai Múzeumok Éjszakája programjukról. Most zene következik, és majd a 8 óra után csatlakozik hozzá Menyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője, és velük is kidumáljuk, vagy vele is kidumáljuk azt, hogy ők milyen programokkal készülnek.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
3: Hey Fonci,

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: igazságot.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel.
2: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
3: Súlyog Tamás. Én szerintem meg kellett volna próbálni együttműködni vele, de ez meg sem történt, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna. Ha, hát mindegy, most már viszont harc, hát legyen harc, szerintem így vannak vele, és innentől kezdve akasztani fogják.
4: Ezt a Gabi mondja, aki állandóan úgy néz ránk, mint hogy megettük volna a reggeliét, érted? És nem tudjuk, hogy meddig akar velünk együttműködni. Tehát így nem bízik meg bennünk, pedig hát milyen korrekt.
5: Én csak abban bízok, hogy téged jobban utál, mint engem, és akkor lesz időm.
4: Na ugye? És akkor innen már van mi ez.
2: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára, írja az MTI. Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street-en tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. Arra a kérdésre, hogy a 16 éven aluliakra vonatkozó közösségi média használati tilalom mikor lép érvénybe, Keir Starmer azt mondta, a kormány reményei szerint a szükséges jogszabályokat még karácsony előtt elfogadja a parlament, és az intézkedés 2027 tavaszán hatályossá válik. Csökkenő tendenciát mutatott a rendőrségi intézkedések száma Tolna vármegyében, nyilatkozta rádiónknak dr. Hablicsek Nikoletta. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitánya a tavalyi év eredményeit elemezve úgy nyilatkozott, csak egy terület van, amelyen emelkedett az elkövetések darabszáma Tolna vármegyében.
7: Egy enyhe csökkenést tudtunk elérni, ez egy 1,7%-os csökkenés, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 3783 bűncselekményt követtek el a vármegyénkben 2025-ben, ez 2024-ben 3847 volt, tehát egy csökkenő tendenciát mutat. Azt kijelenthetjük, hogy a lakosságot főleg a közterületen elkövetett bűncselekmények érdeklik, ebben is egy 6,2%-os csökkenést értünk el, és ugye van nálunk egy olyan kategória, ilyen 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amiben mondjuk egy rablás is benne van, tehát amik tényleg ilyen súlyosabb bűncselekmények, hogy abban is csökkenő tendencia figyelhető meg. Igazából egy bűncselekmény kategória van, amiben egy komoly emelkedés történt, és hát értelemszerűen erre reagálnunk is kell ebben az évben. Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő módon az online csalásoknak a száma, amiben ugye több mint 20%-os emelkedés volt 2025-ben, 478 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el az elkövetők a tavalyi évben, és az előző, azt megelőző évben ez 398 volt.
6: A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy még ebben a hónapban komplex programot indítanak a megyében az online csalások visszaszorítása érdekében.
7: Pont most júniusban fogunk indítani egy nagyobb kaliberű programot az online csalások megelőzése érdekében, ami főképp az időskorúakat célozza meg, és ugye itt ennek az is a lényege, hogy azért nem minden időskorú facebookozik, van fönn a közösségi média felületeken. Próbálunk megjelenni olyan helyeken is, gyógyszertárak, orvosi rendelők, ahol mondjuk ez a korosztály gyakrabban megfordul, és elérni őket, bevonni kortárs segítőket, de akár az unokákat, gyerekeket is, hogy a szüleiket, nagyszüleiket a saját módszereikkel edukálják, hiszen lehet, hogy valaki a hozzátartozójára jobban hallgat, mint mondjuk egy rendőrre.
6: 4 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották vármegyénk tűzoltóit az elmúlt hétvége során, adta hírül a katasztrófa védelem. Kigyulladt egy dízelüzemű személyautó motortere péntek este Tolnán. A lángokat kéziporral oltókészülékkel sikerült megfékezni, a helyszínre érkező tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral visszahűtötték az átforrósodott alkatrészeket. A tűzeset során személysérülés nem történt. Egy parkoló személyautóra szakadt egy 20 cm átmérőjű faág vasárnap délután Szekszárdon a Kadarka lakótelepen. A szekszárdi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrészek segítségével távolították el a letört ágat. Vasúti sínre dőlt egy fa vasárnap délután Pörböly közelében, a 154-es vasútvonal 111-es szelvényénél. A műszaki mentés helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltók siettek, akik motoros láncfűrés segítségével távolították el a kidőlt fát. Az eset során személyisérülés nem történt. Szemét égett vasárnap este Tengelic János majorban egy Mátyás Király utcai házudvarának középső részén. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár segítségével oltották el a keletkezett lángokat.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
0: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
9: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Reklámot hallottatok.

0: AXFM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 9 perckor robogunk tovább, méghozzá múzeumok éjszakája téma továbbra is, és itt van velem a stúdióban Enyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát ahogy néztem a plakátotokat a közösségi oldalatokon, nektek is nagyon színes programjaitok lesznek június 20-án, ugye? Ha jól emlékszem, igen. Június 20-án nálatok is. 5 órától kezdődnek, ezekről fogunk most beszélgetni, és akkor átadom neked a terepet, kérlek, vezest fel, hogy mivel kezdtek majd június 20-án.
2: Köszönöm szépen. Hát most itt, ahogy beszélgettünk az adás előtt, így raktam össze én is magamon, hogy ez már a 10. alkalom, amikor részt veszünk a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény sorozatban. Végül is, ugye kérdezted a dátumot, ez ugye fixen ezen a napon zajlik az egész országban, ez ugye attól különleges, hogy ekkor van lehetősége bárkinek az ország bármelyik pontján ehhez a programhoz csatlakozni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés volt, akkor, amikor elindult, illetve amikor mi csatlakoztunk hozzá, és hát igyekeztünk a programokat is úgy összeállítani, hogy ez érdekes legyen azoknak is, akik az ország bármelyik másik pontjáról érkeznek ide hozzánk, hiszen ezek ugye meg vannak hirdetve országosan is ezek a programok, illetve azok is, akik itt helyben is, vagy a környékből rendszeresen járnak hozzánk, találjanak olyan újdonságot, ami nem csak a megszokott ugye múzeum látogatást jelenti, hanem azért a programok kapcsán is, meg a akár a tárlatvezetésekben, akár a kísérő programokban, tehát legyen benne valami újszerűség. Úgyhogy azt látjátok, vagy aki már a plakátunkkal találkozott, az észrevette, hogy ez most az 5. múzeumi piknik néven fut ez a rendezvény. Ez, hát ez is gyakorlatilag egy ilyen jó hangulatú nyári rendezvényként indult, amikor ugye első pikniket rendeztünk, illetve még az első időszakban a Városi Múzeummal közösen, és úgy gondoltuk, hogy ez a nyári időszak, főleg ez a nyár kezdő első hétvége, ez nagyon jó alkalmat ad arra, hogy egy ilyen laza, oldott hangulatban, akár a fűben heverészve, akár a babzsákokon zenét hallgatva, hogy tehát ugye ezzel a programot egy kicsit felpesdítve így közelítsük ezt a dolgot, tehát hogy legyen benne ez a lazaság is, és ugyanakkor meg ugye legyenek benne azok a természettudományos dolgok, amik valamilyen módon azért visszaköszönnek a programjainkban.
1: Na, oké, akkor nézzük, hogy mivel indítotok, mert hogy mik ezek a programok, mert hogy itt nagyon sok minden van a plakáton is, illetve még a plakát mellett feltöltöttetek ilyen részletező kis plakátokat. A honlapra, illetve a közösségi oldalra, úgyhogy akkor nézzük ezeket.
2: Jó, hát talán a legfontosabb az, hogyha az időpontot nézitek, akkor ugye ez változó volt a korábbi években, hogy milyen időpontban kezdtünk, akkor ugye amikor a Városi Múzeummal közösen rendeztük, akkor ugye volt egy ilyen törekvés is, főleg még ugye a múzeumnak az eredeti helyszínén, benne az északi területen, hogy akkor egy korábbi időpontban kezdtünk, amiatt, hogy onnan ugye egyszerűbb legyen a városba visszaérkezés, meg hogy akkor ugye csatlakozni a városi programokhoz. Most viszont, hát több okból is, de mi is későbbre toltuk a kezdést, tehát most 5 órakor kezdődik a program. Ennek az egyik oka az, hogy ez egy ballagási hétvége lesz, úgyhogy azért reménykedünk abban, hogy akik éppen már a ballagási ebéden túlesnek, és lezajlik a családi program, ők is el tudnak látogatni hozzánk így az esti órákban, tehát emiatt semmiképpen nem akartuk ugye ezt kora délutánra tenni. Másrészt pedig az is látszik, hogy nagyjából egy ilyen 35 fokos kánikulai hétvége lesz, tehát hogy talán még ebből a szempontból is jobb a későbbi kezdés, tehát így, hogy 5 órától 23 óráig tart majd a rendezvény. Úgyhogy amit érdemes tudni, az, hogy ugye lesznek azok a programjaink, amik szinte folyamatosan a teljes program ideje alatt elérhetőek lesznek, főleg, hogyha valaki családdal érkezik, kisgyerekekkel, vagy akármilyen korú gyerekkel érkezik, ezeken részt tud venni folyamatosan, hiszen akár a kézműves programok, Sáfrány Szilviékkel, akár a kicsit nagyobbaknak szóló virtuális, interaktív játékok a nagyobbaknak, ezek zajlanak majd, és gyakorlatilag ott bármit ki lehet majd próbálni ezeken az állomásokon, amiket ők hoznak. Ami a plakáton nem szerepel, de illetve úgy szerepel, hogy ügyességi játék, de ott lesz egy nagyon különleges program még, amit a tűzoltóink hoznak. Ez egy akadálypálya lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy pont ezek a virtuális dolgok is, meg a futós játékok, akadálypályák, bárminek a kipróbálása, kézműves dolgok, ezek szerintem úgy, tehát mindenkinek, mindenkorú gyermeknek fognak elég érdekességgel szolgálni, tehát szerintem ezek mindenképpen. Tehát ezeket érdemes lesz kipróbálni, illetve azért arra is számítunk, hiszen a múzeum épülete az klimatizált, tehát hogyha valakinek nagyon, nagyon melege lesz kinn, akkor ugye bent a tárlatot is meg tudja nézni, illetve tárlatvezetések indulnak. A múzeumnak is szintén az interaktív dolgait, a virtuális valóság szemüveget, vagy az egyéb a tudósokkal, vagy a többi alkalmazásunkkal összefüggő érdekességet is meg tudják majd nézni. Tehát ezekre is lesz lehetőség. Amit konkrétan ki szeretnék emelni, az Vince Bálintnak az interaktív sátra lesz, aki várhatóan hoz olyan aktivitást, amit ott helyben ki is lehet próbálni. Nem akarom lelőni a poént, de hogy tényleg olyan érdekességekkel készül Bálint is, ami az ő munkájához, a természetfotózáshoz kapcsolódik, az ő tapasztalatairól lehet őt majd kérdezni is, ilyen egyszerűbb kis játékok is lesznek nála, tehát ő is jelen lesz a rendezvényen.
1: Látok itt olyat a plakáton, hogy tündérkert. Erről lehet valami közelebbit tudni, vagy ezt sem szeretnéd még egyelőre lelőni?
2: Ez szerintem majd gyertek és
1: ott
2: nézzétek
1: helyben?
2: Meg.
1: Oké, okay, rendben. Igen. A VR szimulátor, ez
2: hát
1: mi
2: itt
1: ez?
2: Is, ez például az, ami ugye nekünk a saját múzeumos virtuális valóság anyagaink megvannak, azt azért, hogyha valaki rendszeresen látogat hozzánk, akkor valószínűleg már találkozott ezzel korábban, tehát akár a turbinacsarnokba, vagy a reaktorcsarnokba is be lehet nézni, illetve az erőmű különböző helyszíneire, de itt most, amit te is említettél, ezt konkrétan szolgáltató hozza majd hozzánk a rendezvényre, és például repülést lehet kipróbálni ezzel ennek a szimulátornak a segítségével, és hogy több ilyen típusú játék is lesz egyébként, amikor egy különleges alkalmazással kell például egy labirintusban golyót vezérelni, vagy tehát ennek vannak különböző válfajai, tehát ez is már a kicsit nagyobbakra, vagy nagyobbaknak szól, tehát hogy akik már ugye nem a kicsiknek szóló kis kézműves udvarban, vagy a paraszt udvarban találják meg ott az érdekességeket, hanem azért itt a nagyobbakra is gondoltunk, tehát nagyjából a 10-15 év közöttiekre.
1: Igen, ez utóbbi a Naviból, ha jól emlékszem, amit említettél most, és akkor látok itt olyat is, hogy Carrera autópálya űrbázis. Ez is nagyon talányosan hangzik.
2: Ezt az ökocsigások hozzák majd, ennek is az a különlegessége, hogy mintha kis űrlények lennének a terepasztalon, és hogy ott is lehet navigálni, de szerintem ezeket majd, így nagyon nehéz azért ezt úgy elmondani, hogy azért igazából azt adjuk át, amit majd ott a helyszínen egyébként meg tudnak tapasztalni a látogatók, szerintem gyertek és nézzétek meg, mert nagyon-nagyon sok érdekesség lesz, tehát ez tényleg egy ilyen kabalkátszerű dolognak képzeljétek, és ezek ott a múzeum udvarán, így a füves területen elszórva, tehát ezek ott lesznek megtalálhatók.
1: Viszont nem csak ilyen jellegű programok lesznek, hanem zene és színház is lesz. Most beszéljünk egy kicsit erről.
2: Igen, hát ugye a rendezvény első részében nagyjából ugye 6 és 8 óra között ugye zenés program, ugye a pikniket kísérve azért ez egy ilyen, tehát a program lazább részéhez kapcsolódóan ugye a Sisa Café fogja a zenét szolgáltatni, tehát szerintem nagyon jól hozzá fognak tudni tenni ez a hangulathoz, főleg úgy, hogy közben meg ugye finom falatokat lehet kóstolni, az édeskék édesebb vagy süti jellegű dolgokkal készül, illetve hát nagyon különleges burgerünk is lesz, mert aki már járt nálunk, ez lehet, hogy találkozott is vele, a karámburgeresek jönnek, és ők, tehát az ő burgerüknek a különlegessége, hogy kovászos zsemlébe teszik a húst, illetve hát mondja, lesz ennek vega verziója is, de hogy ez is egy nagyon jó dolog, illetve a Présház kávézó is jön, mindenféle italokat is lehet kóstolni, frissítőket, úgyhogy szerintem így a zene meg ez a a gasztro rész is nagyon, nagyon jól kiegészíti majd egymást. És akkor még ebben az időszakban, amikor a zene szól, és egyébként így, tehát mindent kóstolni is lehet, az emelőkosaras tűzoltóautó is kín lesz, ez szintén egy újdonság, ahhoz képest ezt talán a plakáton nem is szerepeltettük, hogy lesz arra lehetőség, hogy így az esti órákban, amikor már azért majd kicsit megy le a nap, meg mások a fények, akkor ugye föl lehet menni majd, hát ugye a tűzoltók majd megmondják, hogy pontosan hány méterre, de több tíz méterre is föl lehet majd menni, és körbe lehet nézni akár az Ürgemező felé, akár a város felé, tehát szerintem ez is egy különleges program. Tehát egészen addig járni fog majd az emelőkosaras jármű is, illetve hát így lehet majd ugye emelkedni, amíg az nem zavarja az egyéb programokat, ami majd ugye a színpadi program lesz, egy színházi előadás.
1: Na és a színházi előadás az kint lesz, akkor ezek szerint az is kint az udvaron?
2: Igen. Uh-huh. Igen, tehát a zenei program is, illetve a színpadi program, hát a színpadon fog konkrétan zajlani a színházi előadás is, tehát az mindenképpen, tehát itt a füves területünknek, a füves udvarnak így a hátsó részében, tehát úgy, hogy a programok ugye majd zajlanak így nagyjából az első részen, és akkor a színpadot pedig így a másik felébe helyezzük majd el az udvarunknak, úgyhogy igen, tehát ez egy szabadtéri előadás lesz, és hát a témájából meg biztosan sejti mindenki, ugye folytassa öveges professzornak az életét dolgozza majd föl ez a darab. Az meg, hogy ugye nekünk is van saját öveges professzorunk, ugye Hetlen Karcsi, amikor nálunk jár, akkor ő ugye ugyanezt ezt a küldetést tölti be, hogy érdekesen tudjon a fizika jelenségéről beszélni is, meg ugye kísérleteket bemutatni, de azért szerintem hiába, hogy most már több mint 130 éve született Öveges József, de hogy az ő neve szerintem mindenkinek ismerősen cseng, még akár a fiatalabbaknak is, úgyhogy én azt gondolom, hogy így a mi tematikánkhoz, vagy abban az értelemben, ahogy mondjuk mi a természettudományokhoz is, vagy a tudományhoz közelítünk múzeumként, én azt gondolom, hogy ez nagyon jól illik majd ebbe a sorba, illetve egy érdekes kis színfoltja lesz ennek a nyári rendezvénynek is.
1: Így van, és annyit mondjunk el azért a hallgatóinknak, hogy itt a színészek között olyan neves színészek is vannak, mint például Földes Tamás, ugye, akit az Operett Színházból ismerhetünk leginkább, a Rómeó és Júliában Lőrinc barát volt például azoknak, mondom, akik esetleg azt a darabot látták annak idején. Nem biztos, hogy ő lesz pont a szereposztás, mert hogy kettő szereposztás van, de egyébként tényleg vannak nagyon-nagyon neves színészek is a csapatban. Oké, akkor tehát az Astrum Színházas előadást, ezt megbeszéltünk, ez 20 óra 30-kor kezdődik majd, tehát akkor a kinti színpadotokon, és 22 óra 30 perckor van az utolsó programotok, ami pedig...
2: Igen, ez egy fénysó lesz, ami pedig ugye azért lesz különleges, mert hogy ilyen késői időpontban nem tartottunk még nyáron rendezvényt, és hát hogy úgy gondoltuk, hogyha már ez adott ez a lehetőség, hogy hát eddigre már azért valószínűleg teljesen sötét lesz, hogy hozzunk egy olyan programot, ami tényleg ilyenkor mutat jól akár a színpadon is, és hát különböző ilyen fénnyel kapcsolatos előadásokat vagy programokat kerestünk, de aztán így a választásunk egy lézersóra esett, és hogy a különlegesség az lesz, hogy lesz ennek is egy története végül is, amit majd ez elmesél, és hát ez nagyjából a tudósainkról fog szólni. És azt gondolom, hogy nagyon érdekes és látványos lesz, úgyhogy erre mindenképpen érdemes ott maradni a végéig. Hát itt ugye szempont volt ez, hogy tehát tényleg mindenképpen, ahogy a színpadi program lezajlik, utána egy kisebb szünetet nem hosszú tartunk majd, és akkor ezzel zárjuk majd végül is így a rendezvényünket.
1: Szuper izgalmasan hangzik, úgyhogy akkor nektek ehhez nagyon sok sikert és sok látogatót kívánok, és köszi, hogy bejöttél hozzánk, és
2: köszönöm
1: meséltél
2: szépen,
1: erről.
2: Várunk mindenkit.
1: Enyedi Bernadettel, az Atomenergetikai Múzeum vezetőjével beszélgettünk a június 20-ai múzeumi piknikről, ami a Múzeumok Éjszakája programjának az Atomenergetikai Múzeumnak a programja. Most zene következik, utána hozom a játékot, és 8:30 után pedig csatlakozik hozzám a Paksi Városi Múzeum több munkatársa, és velük is beszélgetünk egyet az ő programjaikról.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
3: Szia! Nossa!

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: Mielőtt megérkeznek következő vendégeim a stúdióba Paksi Városi Múzeumtól, előtte gyorsan elmondanám a mai nap játék kérdését, hiszen, mint tudjátok, az Energy Restaurant jóvoltából ezen a héten játszunk egészen csütörtökig, és egy fantasztikus kétfős belépőjegyet lehet nyerni az Energy Restaurant eheti pénteki, tehát június 19-i svédasztalos vacsorára és bájára, ahol korlátlan sör és borfogyasztás mellett finom svédasztalos vacsora vár benneteket, és egy felejthetetlen buli, amit majd még 20-30 év múlva is mesélni fogtok, úgyhogy érdemes rá befizetni akkor is, ha esetlegesen nem ti nyernétek meg ez eheti játékunknak a főnyereményét, a kétfős belépőt, de akkor nézzük is a mai nap kérdését. Mikor rendezik meg a híres Anna Bált, ez a kérdés? A október 1-én, vagy B. július 26-án? Annyit segítek, mint ahogy ezt már az imént is megtettem, amikor feltettem korábban a kérdést, hogy Anna naphoz kapcsolódik, úgyhogy ha tudjátok, hogy mikor van Anna névnap, akkor könnyen megválaszoljátok a kérdést, és hogyha tudjátok, akkor természetesen küldjétek meg nekünk a Paksefem Facebook oldalán az erről szóló poszthoz, nem a paksefem.hu, majdnem összekevertem, mindegy. Szóval a lényeg, hogy a Paksefem Facebook oldalán a játékról szóló poszt alá oda tudjátok kommentelni, és majd csütörtökön fogjuk kisorsolni délután azt a szerencsés nyertest, aki másod magával elmehet erre a fantasztikus svédasztalos vacsorára és bárra, június 19-én az Energy Restaurantba.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

0: folytatjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautószolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
5: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 37 perckor folytatódik az élesztő, és még mindig a múzeumok éjszakája a témánk, méghozzá a Paksi Városi Múzeum két munkatársa érkezett hozzánk, itt van velem Oswald Edith. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt kívánok én is, neked is, és a hallgatóknak is.
1: És Tadler Kriszta, szia, jó reggelt neked
3: jó
1: is!
3: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Na hát nálatok is nagyon izgalmas programok várnak majd itt az érdeklődőkre június 20-án a múzeumok éjszakája. Kezdjük először is a gyerekprogramokkal, mert ha jól tudom, felnőtt és gyerekprogramok is lesznek.
3: Így van, így van. Most már hagyomány, hogy a Paksi Városi Múzeum kapcsolódik ehhez az országos kulturális rendezvénysorozathoz. Nagyon sok mindennel készülünk idén is. Az egyik legnagyobb célközönségünk a gyerekek. Őket egy ringatóval várjuk. A program kezdetekor, ez 3:44. Jákli Kopcsi Klaudia érkezik hozzánk. Ő nem ismeretlen a kisgyerekes szülőknek, hiszen Klaudia havonként egy-két alkalommal szokott ringatót tartani a múzeumban, és most egy ilyen ringatóval szeretné megajándékozni a hozzánk ellátogató kisgyerekes családokat. Ez egy ilyen kis kötetlen, félórás éneklős, mesélős program lesz. Az a cél, hogy a szülő és a gyerek közösen jól érezze magát, közösen énekeljen és mondókázzon.
1: Ezt hány éves kortól, vagy mennyi idős kortól ajánljátok?
3: Egészen picike babákkal is szoktak jönni, akik csak a szülei kezében hallgatják ezt a programot, és egy-két éveseket már be is lehet vonni egy kis mondókázással is akár, vagy énekléssel.
1: Na szuper, ez kezdődik, mikor is?
3: Ez pontosan? Kezdődik 3:44-kor, és 4:45-ig tart, majd 16:30-tól egy újabb zenei program következik a kicsiknek. A Veronaki Együttes érkezik a múzeumba, és egy ilyen látványos, interaktív mesekoncerttel készülnek. Ők úgy fogalmaznak, hogy 0-100 éves korig ajánlják a zenéjüket, tehát a kisgyerekeknek, nagyobb gyerekeknek és a velük ott lévő szülőknek, nagyszülőknek is ajánljuk. Ismert gyerekdalokat is fognak hozni, illetve vannak saját feldolgozásaik, saját számaik, meséik, és ebből alakul ki egy ilyen egyedi hang. Világ.
1: Na, ez izgalmasan hangzik. Vajon melyik mesék lehetnek benne? Arról tudunk valamit?
3: Nem tudunk.
1: Meglepetés lesz.
3: Igen, egy ilyen saját mesekoncert, tehát ezt ők találták ki.
1: Na, ez nagyon, nagyon izgalmasan hangzik.

0: róla valamit?
1: Igen, mi is utána néztünk egy kicsikét, hogy miről is van szó. A Panna foci Hollandiából indult a 2000-es években, és ez egy ilyen kis látványos, pörgős utcai labdarúgójáték, és Endre hozza magával a kis pályáját, ez egy kör alakú kisméretű pálya, egy az egy ellen játszik rajta a két játékos, és látványos cselezés a játéknak a lényege, és a célja pedig, hogy kötényt, tehát pannát kell adni az ellenfélnek, tehát át kell juttatni a lábaj között a labdát.
0: Értem. Na, hát akkor itt most közelebb kerültünk egy kicsivel a programhoz, de egyébként itt lesz a gyerekek között valamiféle versengés is, tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, akik egy az egy ellen játszanak, és akkor sikerül nekik, kapnak valami kis ajándékot, vagy igazából itt a szórakozás kedvéért?
1: A szórakozás a lényeg, és az a lényeg, hogy ezt Endrével lehet kipróbálni, és ebben az élményt az adja, hogy ő nagyon látványos cseleket és trükköket fog mutatni a gyerekeknek, vagy az érdeklődőknek, akik erre vállalkoznak.
0: Nem ismerem Zelei Endrét, ő egyébként korábban hivatásos labdarúgó volt, vagy mit kell róla? Tudunk valamit róla?
1: Labdarúgó. Uh-huh. És most főként ezzel foglalkozik.
0: Aha, értem.
1: A Panna foci terjesztésével.
0: Értem, oké. Okay. Jó, akkor ennyi ugye a gyerekprogramok, tehát ezek ennyi, végig...
1: Igen.
0: Háromnegyed négytől kezdve.
1: Igen, viszont ezek a programok, viszont vannak folyamatos gyerekprogramjaink is, arról még egy-két gondolatot mondanék. Érkezik hozzánk Krizsán György bőrdíszműves, és ő folyamatosan ott lesz az egész rendezvény alatt, tehát 3-4-től 10-ig. Szakma bemutatót tart, megmutatja, hogy készíti például bőrből egy kis kulcstartót, amit a gyerekek el is készíthetnek vele. Ez folyamatos program lesz, illetve mi is készülünk kézműves foglalkozással, és mivel a tematika idén, az országos tematika a gasztronómia és a kultúra találkozása, ezért egy kicsit a gasztronómiát mi is bekapcsoltuk a gyerekprogramokba, lesz például egy keresőjáték, ahol az állandó kiállításokba lehet játékos kereső lapokkal végigmenni, és most az étkezés lesz a fókuszban, például mit ettek a rómaiak, hogyan ettek, mi volt Deák Ferenc kedvenc csemegéje, tehát ilyen érdekességek derülnek ki a kiállításokban, és kézműveskedni is fogunk természetesen.
0: Na, szuper, nagyon, nagyon jól hangzik. Akkor nézzük viszont, hogy mi vár a felnőttekre, mert hogy a felnőtteknek is készültök. Most Edithhez fordulok, mert te vagy itt ennek a résznek a felelőse. Mi vár majd ránk?
2: Hát a felnőttekre is változatos és izgalmas programok várnak. Ezek a programok, amiket Kriszti is elmondott, ezek egy párhuzamosan fognak futni a felnőtt programokkal. 5 órakor kezdjük Nagyné Szalai Melinda Ízek, illatok, gyógyhatások című előadásával, ami egy workshoppal kapcsolódik össze, tehát utána egy fűszerkeveréket készíthetnek majd az érdeklődők. Mivel ennek az országos eseménynek az alcíme az ízekbe zárt történetek, ezért úgy minden programunk egy kicsit kapcsolódik ehhez, főleg a felnőtt programok, de ahogy Kriszti elmondta, a gyerekprogramok is, amennyiben tudtuk kapcsolni. Így a másik előadásunk is, amit Németh Roland kollégánk fog tartani, ami Lakom a Limes mentén, ez 6 órakor fog kezdődni. Ez a két előadásunk lesz, aztán ahogy haladunk előre az időben, és haladunk az este felé, egy borkóstoló fog kezdődni 7 órakor, borkorcsolyával, háromféle bort kóstolhatnak majd meg az érdeklődők, egy vörös, egy rozé és egy fehér borra készül egy paksi pincészet, nem tudom, hogy kimondhatom-e a nevüket, vagy
0: szerintem a plakát. Szerintem most azt a plakáton, nézzék meg,
2: igen. Meg lehet, igen, és ez egy, szeretném kihangsúlyozni, hogy ez egy ingyenes borkóstoló, regisztrációhoz kötött, a regisztráció ha szükséges, Google űrlapnak a linkjét nagyon sok helyen megosztottuk, paksi csoportokban, paksi felületeken, és természetesen a saját honlapunkon is, úgyhogy itt tudnak még regisztrálni. A borkorcsolya pedig kacsamájpástétom lesz, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmasan hangzik.
0: Sokkal jobban hangzik, mint a gárum, amit egyszer megtudtam, igen, hogy ilyen római étel volt, és valami undorító halszósz.
2: Halszósz, igen. Hát erről majd Roli fog szerintem bővebben beszélni a 6 órakor kezdődő előadásában. És akkor a

0: program lezárásaként 8:30-kor fog kezdődni a Charlie Firpo Blues Bandnek a másfél órás koncertje, amire szintén sok szeretettel várunk mindenkit, és szeretnénk hangsúlyozni, hogy a mi rendezvényeink ingyenesek, tehát nem kell belépőjegyet se venni.
1: Oké, gyorsan egy tisztázó kérdést hagyd tegyek fel, itt említetted a Nagyné Szalai Melindának az Ízek, illatok, gyógyhatások című előadását, ami 5 órakor kezdődik, és azt mondtad, hogy utána a fűszerkeveréket állítanak. Igen. Össze majd. Itt mindenki előállíthat és hazaviheti az általa készített fűszerkeveréket, vagy pedig Melinda fog megmutatni egy fűszerkeveréket?
0: Mindenki elkészítheti. Azt mondta Melinda, hogy ki lesznek rakva a fűszerek, kis filterek, és akkor az ő irányításával mindenki a saját ízlésvilágának megfelelően választhat a rendelkezésre álló fűszerekből, úgyhogy
1: ez jó. Ez is tetszik, jól hangzik. Ez nagyon-nagyon jól hangzik, így van. Jó, tehát akkor borkostoló, koncert, mindenféle előadások és gyerekprogramok, akkor ez lesz a ti kínálatotok június 20-ára. Tehát akkor még egyszer mondjuk el, hogy hány órakor kezdődik és meddig tart, Kriszti?
2: 3:45-től várjuk az érdeklődőket, és este 10-ig tart a koncertünk.
1: Na, szuper, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sok sikert kívánok. Mondja
0: még
1: nyugodtan,
0: egy
1: persze,
0: hogy ne, nyugodtan. Jött szembe a Facebookon, ugye ez egy országos rendezvény, igen, a Múzeumok Éjszakája, és a főszervező meghirdetett egy olyan játék lehetőséget, hogy aki videófelvételt készít az ország bármely pontján arról, hogy ő a Múzeumok Éjszakája valamelyik rendezvényén részt vett, és ezt feltölti a muzeinak a felületére, az részt vesz egy ajándék sorsoláson, aminek a fődíja egy iPhone 17-es,
1: aztán nem egy rossz, nem rossz
0: borkostoló kínálat. Élménycsomagot lehet még nyerni, és egy gasztronómiai élménycsomagot, ezt is megosztottuk, tehát a részletek megtalálhatók az interneten, vagy a muzei.hu-n.
1: Oké, na hát ez tök jó, hogy hozzátetted, mert szerintem ez itt sokaknak felcsillant a szeme.
0: Még az enyém is.
1: Igen. Tényleg majd a múzeumoknak a munkatársai nyomják ezeket a részt, veszek. Van kizárás, hogy a múzeumok munkatársai nem vehetnek részt?
0: Nem olvastam, nem ilyet, olvastad? Hogy lenne, de azért, igen, azért nem hiszem, hogy erre időnk játszani. Lesz.
1: Jól van. Hát nagyon szépen köszönöm akkor, hogy itt voltatok. Sok sikert a rendezvényhez, minél több látogatót, és hát akkor várunk vissza titeket majd a soron következő programjaitokkal kapcsolatban.
2: Köszönjük szépen.
1: Stadler Krisztinával és Oswald Edittel, a Paksi Városi Múzeum pedagógusaival beszélgettünk a Múzeumok Éjszakájáról, és hamarosan 9 óra, ami azt jelenti, hogy Takács Nagy Vivi majd csatlakozik hozzám a hírek után. Maradjatok továbbra is velünk!
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát, írja az MTI. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon, vagyis a mai nappal lép hatályba. Az országos jégkármérséklőrendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyag készlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Felidézték, jelentős zivatarok söpörtek végig vasárnap az országon, amelyek egyes részeken jégverés is kísért. Az első komolyabb zivatarcella délután 2:30 körül alakult ki Pécstől északra, ezt követően egymás után fejlődtek ki az extrém jégesőt okozó zivatarcellák, amelyek közül több szupercellává alakult. A jégveszélyes zivatarok Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyét, valamint Békés vármegye déli részét is érintették. Vasárnap összesen 283 generátort kapcsoltak be, a rendszer folyamatosan dolgozott, a bekapcsolási területek a piros riasztást követve változtak. A bejelentések alapján 24 településről érkezett jégészlelés Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyéből. Szegedről és környékéről is érkeztek jégjelentések, az érintett területek közül Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki piros riasztást a meteorológiai szolgálat, így ott nem indították be a talajgenerátorokat, Tolna és Baranya vármegyében pedig csak későn került ki a legmagasabb jégveszélyt jelző előrejelzés. 11 balesetről érkezett bejelentés a Tolna vármegyei rendőrökhöz az elmúlt hétvége során, amelyek közül 3 esetben személyisérülés is történt, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken reggel egy autós közlekedett Kapospulán a Kossuth utcában a Rákóczi utca irányába. A kereszteződéshez érve figyelmen kívül hagyta a stop táblát és megkezdte a balra kanyarodást. A manőver során neki ütközött a Rákóczi utcában Dombovár irányába szabályosan közlekedő motorosnak, aki a balesetben súlyosan megsérült. Szintén pénteken délután 6 óra körül a 65-ös főúton közlekedett egy motoros Zomba irányából Kégy felé, amikor feltehetőleg a nem megfelelő sebesség megválasztása és vezetés technikai hiba miatt egy erősen jobbra ívelő kanyarban balra letért az úttestről. Ezután egy optikai vezetőoszlopnak ütközött, majd az árokba hajtva felborult. A balesetben a motoros súlyosan megsérült. Vasárnapra virradó éjjel 00:30 körül is történt egy személyisérüléses baleset. Egy autós közlekedett utasával Szekszárdon a Szilas utca 21-es szám előtti földes úton az 56-os főút irányából. Haladása során a Murvával borított szakaszra érve megcsúszott a kocsival, elveszítette a jármű felett az irányítást és egy drótkerítésnek ütközött. A manőver során 2 betonoszlopot kidöntött, majd az úttesten a bal oldalára dőlve állt meg. A sofőr és utasa is használta a biztonsági övet. A balesetben a sofőr súlyosan megsérült, esetében a szonda pozitív értéket jelzett. Az elmúlt hétvégén a balesetet okozó ittas sofőrökön kívül további 3 esetben intézkedtek ittas vezetők ellen a rendőrök.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 9 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy azt ígértem, megérkezett hozzám a stúdióba Takács Nagy Vivi. Szia, Vivi!
2: Jó reggelt!
1: Szia, szia! Hello. Na hát,
2: bulisztunk.
1: Futok, igen, álmok futok, bulisztunk egyet a búj mellémre, mert hogy a hétvégén Öcsényben jártam a kamionos találkozón, jótékonysági kamionos találkozón, amin hát fellépett Kozsó is, és ez a dal is többek között volt.
2: Hát, nyilván.
1: Óriási, óriási élmény volt tényleg.
2: Ováció.
1: De egyébként nem is maga a koncert volt a legnagyobb élmény nekem, hanem az, hogy annyira kedves, közvetlen volt a backstage-ben, és egyébként tök durva, hogy megnéztem, hogy anyuval egykor úgy gyakorlatilag, tehát azért apám lehetne mondhatnánk.
2: Hát simán.
1: De nagyon kis, laza, fiatalos, kedves, tényleg, mit tudom én, hogy egyeztettem vele, hogy figyelj, akkor beszéljük már meg, hogy minden info, amit összeszedtem, jó-e, és akkor, hát ugye mondtam, hogy igazából a 90-es évek egyik meghatározó zenésze, producer, nem tudom, és akkor nem nézte, de így viccelve tudod, hogy egyik? A legnagyobb, de így tényleg annyira cukri volt, és akkor hát több mint 27 zenekar fűződik a nevéhez, stb. És akkor, na jó, mondom, akkor esetleg átjavítom arra, hogy
2: esetleg
1: a át
2: lehet.
1: Még átgondolom, de igen, és nagyon cuki volt tényleg, szóval annyira kedves, közvetlen, hogy ez engem meglepett, bevallom őszintén.
2: Én ugye többször találkoztam már úgy vele, hogy több ilyen bulis fellépésén voltunk, tehát, hogy pont azt említettem, hogy a volt barátom, meg a társasága hatalmas nagy álmokfutók, rajongók voltak, és a mai napig, ha felcsendül abban a társaságban, akkor komolyan majdnem sírnak erre, hogy zseniális. Volt egy-kettő ilyen jó kis láger, de főleg az álmokfutók, és volt, amikor hát még volt Ibiza, meg nem tudom, akkor ugye jött oda fellépni, és többször is, és akkor nem is tudom, talán a 20. vagy 21. szülinapom volt, amikor éppen, mit tudom én, ott voltunk a esti fényben előtte ott iszogatni, és akkor onnan sétáltunk ki ugye az Ibizába, mert hogy hát jön a Kozsó, és ott is annyira, ott bulizott velünk, meg úgy nem volt, tudod, ezek az ilyen
1: sztárallűrök,
2: így van, hogy ilyen, ja, mert hogy én, nem tudom, igazából igen, tehát hogy most már úgymond ez a, már nem akarok csúnyát mondani, de tudod, ez a kiöregedő fázisban van, tehát hogy nem a mostani fiatal generáció zenésze Kozsó, bevallhatjuk, de hogy tényleg tök durva, hogy még mindig aktív, még mindig csinálja, még mindig pörög.
1: Nagyon fiatal. Tehát, hogy én azt néztem, hogy tök barna, szakál, jó, nyilván.
2: Jó, hát tehát, valószínű, igen, tesz érte.
1: Tesz érte, igen.
2: De hát nem, nincs ezzel de baj. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azzal nekem nincsen bajom, ha valakit zavar az öregedés, és ez mindennel kapcsolatban, hogyha nőket zavarja, hogyha férfiakat, és úgy lehet ezt szépen csinálni, és úgy is, hogy nem az a, nem tudom, hogy ilyen nagyon látványos beavatkozások, vagy bármi történik, miért ne? Hát fesse be a szakállát, fesse be a haját, hát miért ne neki ez áll jól, igen, nem tudja elképzelni magát őszen, vagy nem tudom, aztán lehet, hogy nem is annyira ősz.
1: Igen, egyébként tök érdekes, a Nárai Tamást ugye nagyon sokáig festette a haját feketére, és aztán volt egy pont, ahol ezt így megszüntette, és akkor most már ugye ősz haját. És olyan érdekes, hogy nekem annyira ő, annyira fekete hajú.
2: Igen, nekem is az van előttem, aztán meglátom, és így
1: Hogy fura az ősz, tehát hogy neki kifejezetten jól állt, mert hogy amúgy is egy ilyen nagyon fiatalos
2: nagyon, hát
1: volt, tehát olyan érdekes. Persze nyilván sokkal egyszerűbb, ha az ember egy idő után nem hadakozik a sorsra, és
2: nem, hát ez igen.
1: De ettől függetlenül nekem olyan fura, és Kozsó viszont tök jól nézett ki, tényleg 61 éves, vagy 65-ös. Szóval, hogy így, és nagyon cuki volt, és emellett nagyon cuki volt a Zanzibárnak az énekes. barátnője, Kerecskeirita, hát figyelj, de nem csak ő, egyébként ott az egész zenekar, tehát ahogy megérkeztek, ahogy a backstage-be utána még ott ettek egyet, és tényleg ilyen halálcukik voltak, ahogy a dumáltak mindenkivel, meg minden, és akkor még amikor...
2: Igen, lát, az zseniális volt. Igen.
1: Hát nagyon cukik.
2: Sofőrködött egyet. Én azt gondolom, hogy aki mondjuk egy ilyen jótékonysági eseményre, rendezvényre ellátogat, az azért is látogat el, és azért is fogadja el nyilván ezeket a meghívásokat, mert hogy ő is ilyen személyiségű, szóval, hogy ide nem, most nem jöhet egy olyan ember, aki itt veri a nyálát, és nem tudom, 6 liter vodkát kérek, hanem igen, esznek egyet, és így maga közönséggel élnek. Most a Zanzibás is egy olyan együttes szerintem, ami nem, nem most a éli virágkorát, de hát a régi, a 2000-es években aztán ők is pörögtek 600-on, úgyhogy ezek tök jók, hogy így fent tudnak maradni, és nyilván van egy rajongó táboruk is, ami élteti őket, és ugyanúgy a Kozsó is, hogy hát valamiért ő még csinálja, és azért, mert még mindig van rá kereslet. Szóval ezek tök jó dolgok szerintem, hogy én mindig úgy vagyok vele, hogy nyilván vannak olyan előadók, amiket én már nem mindig értek, hogy még miért csinálja, mert már tényleg én imádom egyébként a Demiént, tehát tényleg nagyon szeretem, de az, ahogy így fölteszik konkrétan szegényt, és fogja azt a motorkormányt, hogy így egyszerűen nem értem, hogy így...
1: Hát ez élteti.
2: Igen, hogy megint csak ez, hogy ez élteti, és kíváncsiak mindig rá, szóval ez is egy nagyon jó dolog. Én is egyébként imádom a Demién slágereket, szóval, hogy nagyon szeretem, meg voltunk is koncertjén már többször is. Csak ez, hogy vannak olyan előadók, akik tényleg ezeket nem tudják letenni. Nem is kell feltétlen, csak mondom, hogy mindig jókat nevetek rajta, annyira cuki, hogy föláll, és akkor ott fogja a kis kormányt, és ott áll, és énekel, halálédes. De hogy ameddig van kereslet rá, meg tényleg az, hogy lehet, hogy ő addig énekel, ameddig ott össze nem esik, és micsoda szép halál lenne. Szóval, hogy tényleg ilyen, hogy ő biztos vagyok benne, hogy őt ez viszi mindig előrébb. És ez is, tehát az összes ilyen koncert, vagy nem tudom, lehet bármilyen idős már, hát most mennyi Demién? 80 és 90 között szerintem.
1: Fölött van már, igen. Én is úgy emlékszem, hogy volt neki a 80 éves koncertje. Amúgy nagyon-nagyon cuki volt például ott a közönség is a Zanzibár koncerten. Ugye lejött a Rita az emberek közé, és akkor ott volt két bulizó hölgy. A Paks FM hallgatóknak mondom, hogy a Paks FM Facebook oldalára fel is töltöttünk videót erről, nem csak erről, hanem arról is, hogy Rita hordóvonatot vezet.
2: És zseniális volt ez a hordóvonat.
1: Nagyon cuki volt, úgyhogy nyugodtan menjetek fel a Paks FM Facebook oldalára, és nézzétek meg. És mielőtt témát váltanék, előtt azért azt elmondom, hogy baleset történt az M0-es autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében, a 22-es kilométernél a középső sávot lezárták. Jelenállás szerint a torlódás már 2 kilométeres, úgyhogy ha valaki az M0-es autóút déli szektora felé tart, az ezzel számoljon mindenképpen. Viszont egy másik témát is át akarok veled beszélni, mert képzeld el, voltam a hétvégén vasárnap a Madách Színházban. Elvittem a barátnőmnek az egyik kisfiát a Jégvarázs musicalre. Hát figyelj, szenzációs. Igen. Tehát annyira jó, és természetesen tele volt a színház kicsi Elzákkal, minden kis lányházának volt.
2: Mindenki, igen.
1: Ez elmaradhatatlan volt. Viszont egy olyan látványos, annyira szerethető, annyira jó produkciót láttunk. Én egy kicsit azért tartottam attól, ugye 5 éves a barátnőmnek a kisfia, és azt írták az interneten, hogy 6 év alatt nem ajánló. Tehát gondolom azért alapvetően, mert hogy nem biztos, hogy végig tudja ülni esetleg a gyerek.
2: Persze, bármilyen előfordul, igen.
1: Hát, de mondom, jó van, annyira szereti a Jégvarást a kisfiú, hogy egyszerűen tényleg énekelni is szeret. Nagyon,
2: legalábbis
1: nagyon
2: van egy barátnőm kisfia, aki úgy vitte, mindig kellett rakni rá ilyen, ezért nem vettek nyilván neki ez a ruhát, mert hát fiú, és nem tudom, de mindig a nyakába kötöttek egy ilyen, tudom, hosszú lófüttyöt, bármit, ami palástként funkcionált, és akkor mindig így vonult. Igen. És akkor tényleg ilyen átszelleműve énekelte, de ez annyira cuki.
1: Ja, annyira cuki, igen. Igen. Nekem is van róla egy videó, hogy éneki, hogy legyen hó, aha, soha nem volt még hasonló, és akkor még tovább is van, de nem tudom. Meg ott annyira cuki. Igen. Na és a lényeg az az, hogy így kicsit tartottam ettől, hogy mondom, nem tudom, mi lesz, hát mégiscsak két és fél órás a darab szünettel, de akkor is. És figyelj, lebilincselve ott
2: én is
1: ült,
2: azt gondolom, hogy ez...
1: Végig, és az első felvonás után, tudod, akkor tapsoltunk, minden, most vége van, mondom, nincs még vége, most van egy kis szünet, kimentünk a büfébe, természetesen lehet jégvarázsos süteményt venni.
2: Nyilván.
1: Ki van találva ez nagyon.
2: Milyen ízű lehet az a jégvarázsos sütemény?
1: Egyébként ilyen csokis máfin, és a tetején ja, volt ilyen kékszínű, mm-hmm, kékszínűre festett hab, és meg volt, igen, meg akkor voltak bele ilyen kis fehér csoki uh-huh darabok, meg kékre színezett fehér csoki darabok, mintha jég persze lenne. Ez volt az egyik. És volt Olaf is, tehát Olafot is lehetett venni.
2: Imádom. Olaf a kedvencem.
1: Na, imádtam. Figyelj, annyira jól megoldották egyébként, hogy egy ilyen Olaf bábú, egy nagyjából olyan, nem tudom, 80 centis, lehet, uh-huh, hogy még annál is kisebb kis bábú volt, és mögötte állt a színész, de mivel mindig a bábún volt a fény, a színész a háttérben, nem is vetted észre, hogy ott egy színész
2: van. Hát meg
1: van.
2: Most, ja, igen.
1: És figyelj, annyit nevettünk, az egész karakter is annyira jó.
2: Meg a filmben is egyébként igen nevetsz rajtam, szóval én 650 milliószor láttam a barátnőm kislányaival. Mi úgy keltünk fel, és úgy feküdtünk le, hogy jégvarázs ment, amikor így ott aludtunk egymásnál. És tényleg ott is mindenki be volt öltözve mindig, olyan hajat kellett fonnom, ami elzás, tehát, hogy innen elindult, tudod, föntről, és akkor a másik irányba így le, igen, és neki ilyen hosszú volt a haja, úgyhogy lehetett fonni. És mindig énekeltük, és tényleg, és akkor voltunk a második részén, az képzeld el úgy történt, hogy elmentünk a moziba rá, és hát nem sokat aludtunk én, mert bulizni voltunk előtte, viszont a csajokat felhozta a papa, hogy a moziba megy, és mindenki elment, az összes felnőtt, mit is bennültünk a moziba, kettő gyerek volt, a hat felnőttel. Figyelj, és ott egyébként nagyon jó az a második rész is, én nagyon szeretem, viszont van egy rész benne, amikor Annának a szerelme énekel, és az olyan hosszú ideig tartott, hogy elaludtam rajta, majd egyszer így a Réka megbök, a barátnőm kislány, most már felkelhetsz, vége van. Mert annyira ilyen lassú, tudod, meg nem tudom, mondom, nem sokat aludtam aznap, és akkor így, hogy néztem, és így forgott a szél, meg, hú, nagyon, minden nagyon forgos volt, majd egyszer így azt éreztem, hogy így elnyomott az állam, utána ment tovább, és néztem, de az első részt azt még én is tudom szerintem kívülről. És mindegyikben az Olaf karaktere szerintem az egyik legszerethetőbb, és legkedvesebb, és viccesebb, szóval, igen, hogy ő kell bele, és tök jó, igen, hogy nagyon sok mesefilmben azért van egy-kettő ilyen karakter, mint például az Oroszlán királyban, a Timon és Pumba, hogy bármennyire szomorú itt is, hogy meghalnak a szülők, de azért mégis, ugye, igen, hogy van benne mindig olyan karakter, aki így elveszi ettől a figyelmedet, és nem ezen van a hangsúly, uh-huh, hogy tragédia történt, hanem nyilván mindenbe belecsempésznek valami tragédiát minden mesébe. És ezek tök jó dolgok, hogy vannak ilyenek, és imádhatjuk, és mondom, én Olafot nagyon szeretem.
1: Igen, és ha már Olaf például annyira vicces volt, tudod, amikor így az Annának igen, mondja a Krisztóf, hogy,
2: igen, Krisztóf,
1: hogy neked egyre őszebb a hajad, és akkor így az Anna visszakérdez, hogy jó, és miért? És talán nem áll jól? És tudod, így a Krisztóf így hirtelen így megakad, és azt mondja, hogy de jó lehet csak, és erre az Olaf így beszól, hogy haboztál a válasszal. Nem haboztam, de haboztál a válasszat. És annyira sokat nevettünk tényleg az egész színház igen, felnevetett rajta, és akit nagyon jól megoldottak, és nagyon cuki volt az is, a Sven.
2: Sven, hát zseniális.
1: Nagyon, a Régenszarvas, hát az halálos. Tényleg annyira cuki volt.
2: De várom már, hogy Noellel mehessünk igen, színházakba. Igen. Én múltkor ugye elmentünk a Kicsi Gesztenye Klub koncertre maga, és attól is féltem, hogy hát egy órás, és nem tudom, szóval Noel még kicsi, tehát hogy azért 4 éves kisfiúról beszélgetünk, aki otthon se tud nézni tovább, tehát 1 órát, hát egyáltalán nem köti le, úgymond, semmi ilyen a mesében is nézi, azt egy ideig rám néz, hogy jó, kikapcsolhatjuk, aztán halad, megy tovább játszani. Szóval, hogy így, hál' Istennek egyébként, hogy nem ilyen nagy függő a tévének, vagy ilyesmi, de hogy például ez a Kicsi Gesztenye, ez nagyon tetszett neki, mert hogy ismerte a dalokat, meg ilyesmi. Csak ugye most például én gondoltam, hát alig várom, hogy mondjuk egy dzsungelkönyvére elmenjünk, vagy nem tudom, de azt előtte mindenképp azt gondolom, hogy látnia kell, hogy tudja kötni el valamihez. Igen, olvasni. Csak még nem jutottunk el ez. Múltkor a Pán Pétert már olvasta, mert ott nekem otthon anyukámék nem, megvannak ugye ezek a Disney könyvek, nem tudom, emlékszel-e rá. Ezek
1: van.
2: A nagy könyvek, és több ugye számozással. Rengeteg ilyen Disney könyve van, és ott is van dzsungelkönyv, Hamupipőke, Hófehérke, mit a mindegyik. Oroszlán király, persze, tehát hogy nagyon sok ilyen mesekönyv van, Suzi és a tekergő nekem például nagy kedvencem volt, és ott is egy-kettő rész, meg mit tudom én, és akkor a Pán Péternek is van második része, ugye amikor a Wendynek a kislánya, aki találkozik Pán Péterrel, mert hogy ő nem hisz soha országban, na, és ott mutatta nekem a Noel, hogy nézd, ezt olvasta nekem a mama esti mesének, és így teljesen meglepődtem, hogy te szereted a Pán Pétert, és hogy így meglepődtem, mert hát most amit mi olvasunk még, azok egy könnyedebb, tehát egy Bogyó és Babócának, mint érzelmes meséi, vagy most már nem a legkönnyedebb, de mondjuk egy Bruno, és akkor ugye Bruno Budapesten, Palatonon, tehát ott komoly olyan történelmi, vagy tényleg olyan tudást tud szerezni, azt gondolom, tehát olyan, hogy most mit tudom én, hány tornya van a parlamentnek, meg ki építette, meg nem tudom, ezeket nyilván nem kell tudnia a gyereknek, de szoktam mondani, mikor mondjuk fenn voltunk, nézett, és jaj, anya, nézd, tudom én, ennyi ez van, meg tudtad, hogy a Klotild palotákban voltak az első liftek? És így néztem, hogy hát persze.
1: Kösz, kisfiam.
2: Igen.
1: Anya ma is tanult.
2: Igen. Persze, meg mit, szóval, hogy tök jók ezek, meg ott ilyen programok vannak, főképp tök sok olyan program van, amit ki lehet próbálni majd a gyerkőccel, mi nagyon sok ilyenen voltunk, itt múltkor vízibuszozni mentünk el, ugye azt is nagyon élvezte, szóval, hogy ezek jó dolgok, de még a Disney mesékben főleg ugye az is, hogy mondjuk van egy-kettő félelmetesebb rész benne, mondjuk a Hófehérkében, ugye a banya, meg nem tudom, de közben meg tök cuki, hát a Héttörpe, meg Hófehérkének a története, az nagyon édes, de mindegyik mesében van egy-egy olyan, mint a Bambi. Oké, meghal az anyuka, rendben van, de ott is van, amikor a vadász úgy jön, tudod, és úgy még én is féltem tőle 6 évesen is, meg 7 évesen is, azt mindig áttekertem. De hogy neki még erre érni kell, de nagyon várom már azt, hogy lehessen menni vele, és tényleg így élvezzük ezt, mert én is nagyon szeretek, és imádom a meséket, tehát, hogy bármilyen mesét bármikor megnézek, de igen, hogy erre még egy picit várni kell.
1: Hát a Jégverest mindenképpen nézzétek meg, egyébként a szünet után nagyon cuki volt a Balika, mert bementünk, és akkor minden egyes tapsnál így hátra nézett, hogy most vége van? Tudom, nincs még vége, majd csak szólok. Tudom,
2: igen, hát ez a Noel is ilyen, mikor lesz vége? Most van vége? Miért van vége? Tudod, igen, ez a igen, tipikus igen. Kérdések.
1: Igen, és akkor az volt, hogy amikor tényleg vége volt, és ugye hosszan tapsoltunk, minden, és így kiléptünk csak a földszinten voltunk, földszinten ültünk, kiléptünk az ajtón, és így rám néz, Gabi, ugye, hogyha legközelebb is lesz ilyen, és olyan cuki, mert én még ilyen eljesen beszél,
2: igen.
1: Hogyha legközelebb is lesz ilyen jégvajás koncert, akkor eljövünk.
2: Persze,
1: hogy eljövünk, mindig eljövünk, ezentúl jégvajás
2: koncertekre fogunk járni.
1: De nagyon jó volt, szóval le a kalappal a Madách Színház előtt. Eddig is tudtam, hogy ok, meg nagyon sokszor
2: nagyon,
1: járok.
2: Én is nagyon szeretem a Madácsot, én is. Az szintén egy nagyon jó színház, szerintem nagyon jó darabokkal, ugye a Pretty Woman-t is ott nyomták, igen. Meg a Mamma Mia, nem is tudom, mi voltunk még, ami
1: hát
2: a zseni volt.
1: A Nyomorultak.
2: Mary Poppins, igen, szóval hogy ezek jók, és
1: jók,
2: jó szereplőkkel, tök jó hangok vannak, úgyhogy én is nagyon szerettem a Madácsot.
1: Úgyhogy örültem én is neki nagyon. Na, hát igazából lejárt az időnk, hát, úgyhogy én most átadom neked a terepet, Vivi.
2: Érkezem.
1: Mindentől a tiéd a keverőpult, én pedig nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki reggel 6:30 között velem tartott itt az élesztőben, velem legközelebb csütörtökön reggel szintén az élesztőben találkozhattok, illetve holnap majd én hozom nektek a híreket, szóval mindenkinek szép napot és jó rádiózást kívánok, én Harmad Gabi voltam, sziasztok! Wake up,
0: wake up, wake up! Mindenki felébredt! Wake up! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggeli!

elérhető minden hétköznap a Fox FM-en. Mindjárt folytatjuk. Gasman, Gasman, Gasman.

0: Fresh FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán meglessük, milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Ed Sheerantől a Celestial 2022-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Dr. Béres és Verép Tamás szólt, tőlük pedig az Ugye nem bántad meg Jimmy dal feldolgozása. Na, mi meg már is nézzük, milyen időjárásra számíthatunk az időkép előrejelzése szerint a mai napon. Sok napsütésre és száraz időre van kilátás a térségben, helyenként lesz élénk csak a nyugatias szél. A hőmérséklet délutánra 27 fok körül alakul majd. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, úgyhogy mindenképp kenjétek be magatokat naptejjel, hogyha kimozdultok, nehogy leégjetek, délután pedig még jövök egy időjárás jelentéssel, ahol megnézzük, hogy milyen idő várható a holnapi napon. Most pedig megyünk tovább Luis Capaldival, tőle pedig szóljon a Survive 2025-ből.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. A 6-os főúton Duna-Szentgyörgy és Bonyhád között több szakaszon kaszálnak, reggel 8:30-tól délután 3:30-ig mindkét oldalon útszükületre készüljenek. Az M6-os autópályán Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között továbbra is karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül lehet. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodós sávokat lezárták. Szintén az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárják. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton Árok-Patka és Szegély rendezés zajlik a 93-as és a 95-ös kilométer között, mindkét irányban útszüklet várható. Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa a másodrendű főúton a 3-as és a 18-as kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszüklet várható. Paks-Kölesd összekötő úton híd és áteresz javítása, karbantartása zajlik a 0-as és a 20-as kilométer között, mindkét irányba szintén útszükület várható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, úgyhogy vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk. Gasman, Gasman, Gasman.

0: Kliss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Nyár, napsütés, Optic World! Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölte hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Márta Kosz, bővítésért felelős uniós biztos, luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe, írja az MTI. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52 Stratofortress nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszpont repülőterén hétfőn, írja az MTI. Az Edwards légitámaszpont közleménye szerint a repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek, helyi idő szerint a késő délelőtti órákban. A közösségi médiában megjelent közleményből nem derül ki, hogy vannak-e áldozatok, részleteket későbbre ígértek. A balesetről megjelent légifelvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutópálya melletti füvet. A B-52 Stratofortress az amerikai haderő hadászati nehéz bombázója 14 ezer kilométeres hatótávolsággal. A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. Csökkenő tendenciát mutatott a rendőrségi intézkedések száma Tolna vármegyében, nyilatkozta rádiónknak dr. Hablicsek Nikoletta. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitánya a tavalyi év eredményeit elemezve úgy nyilatkozott, csak egy terület van, amelyen emelkedett az elkövetések darabszáma Tolna vármegyében.
5: Egy enyhe csökkenést tudtunk elérni, ez egy 1,7%-os csökkenés, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 3783 bűncselekményt követtek el a vármegyénkben 2025-ben, ez 2024-ben 3847 volt, tehát egy csökkenő tendenciát mutat. Azt kijelenthetjük, hogy a lakosságot főleg a közterületen elkövetett bűncselekmények érdeklik, ebben is egy 6,2%-os csökkenést értünk el, és ugye van nálunk egy olyan kategória, ilyen 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amiben mondjuk egy rablás is benne van, tehát amik tényleg ilyen súlyosabb bűncselekmények, hogy abban is csökkenő tendencia figyelhető meg. Igazából egy bűncselekmény kategória van, amiben egy komoly emelkedés történt, és hát értelemszerűen erre reagálnunk is kell ebben az évben. Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő módon az online csalásoknak a száma, amiben ugye több mint 20%-os emelkedés volt 2025-ben, 478 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el az elkövetők a tavalyi évben, és az előző, azt megelőző évben ez 398 volt.
4: A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy még ebben a hónapban komplex programot indítanak a megyében az online csalások visszaszorítása érdekében.
5: Pont most júniusban fogunk indítani egy nagyobb kaliberű programot az online csalások megelőzése érdekében, ami főképp az időskorúakat célozza meg, és ugye itt ennek az is a lényege, hogy azért nem minden időskorú facebookozik, van fönn a közösségi média felületeken, próbálunk megjelenni olyan helyeken is, gyógyszertárak, orvosi rendelők, ahol mondjuk ez a korosztály gyakrabban megfordul, és elérni őket, bevonni kortársegítőket, de akár az unokákat, gyerekeket is, hogy a szüleiket, nagyszüleiket a saját módszereikkel edukálják, hiszen lehet, hogy valaki a hozzátartozójára jobban hallgat, mint mondjuk egy rendőrre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek csodásan telik eddig a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók ezen a héten Pakson és a környékünkön. Aztán hozok nektek egy tudósítást Harmat Gabi kolléganőmtől, aki az Eberiken Dance stúdióval készített egy interjút Őcsényben a negyedik jótékonysági kamionos találkozón. Érkezzen még a játékkal is az Energy Hotel jóvoltából, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön a Réki Mártin és Maluma közösse a Vente Paká 2016-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM összekötött.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. A Csengeiben rengeteg színes program lesz, például június 16-án egy könyvbemutató lesz Gutai István Emlékharag című könyvével kapcsolódóan, akinek a beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor lesz. Június 16-án és 17-én véradás lesz szintén a Csengeiben 8 és 16 óra között. Június 18-án 18 órakor a G-Flow Dance School gála műsora lesz. Június 19-én pénteken 19.30-kor, igaz nem a Csengeiben, de a Csengei szervezésében jazz hajó lesz, jazzes a Duna parton. Igazán izgalmas program, és végre a hajó is megtelik élettel, valamint a Dunapart. Aztán június 20-án 16 órakor Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora lesz, június 21-én pedig 17 órakor a Pódium Táncstúdió gála műsorát tekinthetitek meg. Tolnai Művelődési Központ 4 és 2 kerekű veterán jármű felvonulás szervez, úgyhogy várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autóval, motorral, kerékpárral Tolnán június 20-án 18 órakor, az Együtt a téren nyáron rendezvény keretében. A legidősebb járműveket még díjazzák is. Jelentkezni június 16-áig lehet a kultúra@tolna.hu e-mail címen, vagy a 3960-8772-es telefonszámon. Június 15 és 20-a között Kalocsai ünnepi könyvhét lesz, ennek apropóján június 17-én 10.30-kor a Bobita Báb Színház előadásában tekinthetitek meg az Icurka Picurka előadást, mely 3 éves kor alatti csöpségeknek lesz megtartva. Az előadás időtartama 25 perc és 20 perc közösségi játék lesz utána. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezem is Harmad Gabi kolléganőm tudósításával. Június 12-én és 13-án került sor Őcsényben a 4. jótékonysági kamionos találkozóra, melynek teljes bevételét a ritka genetikai betegségben szenvedő paksi kislány Etesi Anett gyógyulására fordítják. A kétnapos rendezvényen nem csak ismert előadók, de helyi tánccsoportok is részt vettek, többek között a Csámpai Country Road Club, az Origo Dance Studio és az Iberiken Dance Studio is. Kolléganőnk a fellépést követően Hacsa Mónikával, az Iberiken Dance Studio vezetőjével és koreográfusával beszélgetett, ezt hallhatjátok most.
2: Jó. Az Iberiken Dance Studio egyébként hivatalos nevén Iberiken Tánc Egyesület, mert mi úgy működünk. Most már 24. éve működünk Szekszárdon. Hát ez már igazániból mindenből is sok. Természetesen több száz gyereket jelent, aki nálunk táncolt az elmúlt évtizedekben. Jelenleg most már három csoporttal és plusz egy szabadidős csoporttal működünk. Nem csak Szekszárdon, azért a megyén több helyen is ugye megfordulunk, és vannak stúdióink. Különböző korcsoportok, ugye akik ma is felléptek, a középső csoportok 8-tól 12 éves gyerekek, és a nagy csoportunk 13-tól 18-ig, ezek versenykorcsoportok. Az elmúlt másfél és két évben is Európa Kupa bajnokok voltak nemzetközi szinten is, és magyar minősítő nemzetközi versenyen is nagyon szép díjakat hoztak haza. Ugye a mai nap az összenet az csak abból, amilyen stílusokat táncolunk, tehát mi a street dance-eken belül sok minden táncolunk, hip-hop, street dance, street jazz, ugye girly hip-hop, és nagyon sok minden más, tehát a gyerekek többféle stílusban tudnak nálunk tanulni, és Szekszárdon a Fit Fitness stúdióban működünk.
1: Az Iberiken Dance Studio nem csak gyermekek, de felnőttek számára is szervez tánc tanulási lehetőséget, hogy miképp és hogyan, azt már is hallhatjátok Hacsa Mónikától.
2: A szabadidős csoport az felnőtteknek van, tehát ez igazándiból egy cardio dance. Ez a cardio dance, hogy tudni kell, hogy ugye mindenben ápolja és edzi a testet, tehát ide leginkább szülők és ugye felnőttek járnak. Hát nem koreografált, ugye, ezért sokkal könnyebb, de mindenféle táncstílus használunk, erősítünk, alakformálunk, tehát ez egy nagyon jó kis edzés.
3: Hol lehet megtalálni titeket? Már úgy értem, hogy hol lehet utánatok nézni, ha szeretnének, és egyébként hogyan lehet jelentkezni hozzátok?
2: Szekszárdon vagyunk, a Piactér 1/A-ba, ez a Fit Fitness stúdió, mi ott működünk a gyerekcsoportokkal, a szabadidőcsoportom az az 5-ös számú általános iskolába szokott szerdánként lenni, és ez mellett van honlapunk, ahol meg lehet minket találni, ez a www.imberikandancestudio.hu, ott azért sok információ fönt van, és mindenféle közösségi oldalon fönt vagyunk.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből

0: slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
6: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
0: Reklámot hallottatok.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését is, ezen a héten is. Játékban vagyunk csütörtökig, csütörtökön délután pedig sorsoljuk a szerencsés nyertest, aki két darab belépőt nyer egy svédasztalos vacsora estre a Paksi Energy Hotel jóvoltából. A mai kérdésem pedig a következő. Mikor rendezik meg a híres Anna bált? A. október 1-én, vagy B. július 26-án. A helyes megfejtéseket ezen a héten a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom komment formájában, úgyhogy játszatok velünk, sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. A 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Bonyhád között több szakaszon kaszálnak, reggel 7:30-tól délután 3:30-ig mindkét oldalon útszükületre készüljenek. Az M6-os autópályán Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között továbbra is karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül lehet. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodós sávokat lezárták. Szintén az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárják. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton Árok-Patka és Szegély rendezés zajlik a 93-as és a 95-ös kilométer között, mindkét irányban útszüklet várható. Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa a másodrendű főúton a 3-as és a 18-as kilométer között kaszálás zajlik, mindkét irányban útszüklet várható. Paks-Kölesd összekötő úton híd és áteresz javítása, karbantartása zajlik a 0-as és a 20-as kilométer között, mindkét irányba szintén útszükület várható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, úgyhogy vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magyarországon is elérhető ma már a virtuális valóságon alapuló fájdalomkezelés. Méghozzá VR szemüvek segítségével. Amerikai kutatók speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, és mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket, és újra terítékre kerül az idei futballvilágbajnokság is, természetesen tudományos szempontból. Szakértők szerint ez a foci VB lesz a legszennyezőbb, amit valaha is rendeztek, konkrét számokat hozok majd, és Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára, írja az MTI. Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street-en tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. Arra a kérdésre, hogy a 16 éven aluliakra vonatkozó közösségi média használati tilalom mikor lép érvénybe, Keir Starmer azt mondta, a kormány reményei szerint a szükséges jogszabályokat még karácsony előtt elfogadja a parlament, és az intézkedés 2027 tavaszán hatályossá válik. Aktuális agrárkérdéseket beszéltek át, és értékes szakmai tapasztalatokat osztottak meg a résztvevők a Tolna vármegyei küldött gyűlésen lengyelen, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A küldött gyűlésre az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikum kastély épületének dísztermében került sor. A résztvevőket dr. Kozári Zsolt, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd vendégedit, a NAK Tolna vármegyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást a kamara aktuális feladatairól, az egységes kérelmek benyújtásának tapasztalatairól, valamint a szervezet jövőbeni célkitűzéseiről. A küldöttek emellett átfogó képet kaptak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos és vármegyei tevékenységéről is. A délutáni szakmai program kiemelt témája a klímaadaptáció és az erdőgazdálkodás kapcsolata volt. Az előadást Horváth Csaba okleveles erdőmérnök, a Gyulai ZRT erdőművelési és fahasználati műszaki vezetője tartotta, aki gyakorlati példákon keresztül mutatta be az ágazat előtt álló kihívásokat és lehetőségeket. A rendezvény zárásaként a résztvevők közös sétát tettek a kastélyparkban, amely jó alkalmat teremtett a kötetlen szakmai eszmecserére, a tapasztalatok megosztására és a kapcsolatok erősítésére. Biztonságosak Tolna vármegye kijelölt természetes fürdőhelyei, tájékoztatott a Tolna vármegyei kormányhivatal. Tolna vármegyében 2026-ban hasonlóan az elmúlt évekhez két víztesten, Domboriban, valamint Szálkán találhatók kijelölt természetes fürdőhelyek. A kormányhivatal közölte, a kijelölt Tolna vármegyei természetes fürdőhelyek vizének első fürdési szezon előtti vizsgálata május 26-án, illetve június 2-án megtörtént. Az egyedi vízminták értékelésekor meghatározott kritériumok alapján megfelelő és nem megfelelő kategóriát különböztetnek meg. Az aktuális fürdővízminták vizsgálati eredménye szerint mind a négy dombori strandon, illetve a szálkai tavon is megfelelő minőségű volt a víz. A Tolna vármegyei kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken jelentős az egészségügyi kockázat. Egyrészt balesetveszélyes is lehet az ismeretlen víz, a vizekben lehetnek korhat fák, éles, kemény tárgyak, amelyek akár súlyos sérüléseket is okozhatnak. A nem ismert vízmélység következtében pedig nő a vízbefulladásos balesetek kockázata is. Másrészt a nem ellenőrzött vízminőség komoly közegészségügyi, járványügyi kockázatot is jelent.
6: És most sporthírek a Paksefemen.
8: Távozik a PFC-től Simon Barnabás, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Paksi FC és az FC Ajka június 15-én hétfőn megegyezett Simon Barnabás játékjogát illetően, így a kapus 5 év után búcsúzik a Pakstól. Az utánpótlás válogatott kapus 2021-ben érkezett Paksra. Simon már az első Paksi FC-nél töltött szezonjában 8-szor is helyet kapott az NB1-es mérkőzés keretben, ekkor még mindössze 17 évesen. Az élvonalbeli bemutatkozására sem kellett sokat várni, ugyanis 2022. novemberében egy Újpest elleni győztes mérkőzés alkalmával csereként beállva kapott lehetőséget. 2024. augusztusában az Európai Kupa porondon is debütálhatott, hiszen a Mladá Boleszláv elleni párharc mindkét mérkőzésén ő védte a csapat kapuját. Minden sorozatot figyelembe véve összesen 33 alkalommal őrizte az együttes hálóját. Fájó szívvel búcsúzom, hisz Pakson nőttem fel, utánpótlás játékosként jöttem és felnőtt labdarúgóként távozom. Mindenki nagyon hiányozni fog, rengeteget jelent számomra ez a klub. Szeretném megköszönni Haraszti Zsoltnak, Csernyánszki Norbertnek, a teljes szakmai stábnak, valamint a klubvezetésnek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíztak bennem. Paks örökre a szívemben marad, az biztos, fogalmazott Simon Barnabás a klubtól való búcsúja alkalmával.
6: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 5 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó slágerek, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, mert hogy jönnek az ezred forduló legjobb és legbulisabb slágerei. Aztán érkezem a nyereményjáték kérdéssel is az Energy Hotel jó voltából. Aztán meglessük, hogy milyen az aktuális vízhőmérséklet az ország legfontosabb fürdőhelyein, és még jövök egy kis programajánlóval, de csak a jó zenék után szóljon Clean Bandit és Sean Paul közöse a Rockabye 2016-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

Shakirától szólt a Whenever 2002-ből. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek az ezredforduló legjobb slágerei itt a Paks FM-en déltől egyig, és még olyan előadók érkeznek, mint például a Pussycat Dolls, Florida, Timbaland, Black Eyed Peas, Agnes, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább egy 2010-es nyári slágerrel, szóljon Dom Omártól a Danza Kuduro.

0: érzed, amit érzek.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
2: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését is. Ezen a héten is játékban vagyunk csütörtökig, csütörtökön délután pedig sorsoljuk a szerencsés nyertest, aki két darab belépőt nyer egy svédasztalos vacsora estre a Paksi Energy Hotel jóvoltából. A mai kérdésem pedig a következő. Mikor rendezik meg a híres Anna bált? A. október 1-én, vagy B. július 26-án. A helyes megfejtéseket ezen a héten a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom komment formájában, úgyhogy játszatok velünk, sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

A Vámár és a Dor közöse szólt a Marimba 2025-ből, mi pedig már is nézzük az aktuális vízhőmérsékleteket az ország legfontosabb fürdőhelyein. A Duna itt Paks és Budapest között 20 és 21 fokos, a Balaton Siófokon mérték 19 és 21 fokos, a Velencei tó 19 és 22 fokos, a Tiszató pedig 23 fokos. Nekem ez még hideg, én ilyen 26 és 28 fokos vízben szeretek fürcsizni, nem vagyok egy nagy fürdőző egyébként sem, szóval én bemegyek, megmártózom, benn vagyok egy 20 perc, fél órát és kijövök napozni, de nekem ez még hideg, úgyhogy ide még a lábujjamat sem tenném be, de aki szeretne és éppen utazik, az érezze nagyon jól magát és hűsöljön egy jót akár a Balatonparton vagy a Velencei tó partján. Megyünk is tovább egy jó kis lagerrel, szóljon az UFO-tól a Nyár van 99-ből.

0: Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Súlyog Tamás. Én szerintem meg kellett volna próbálni együttműködni vele, de ez meg sem történt, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna. Ha, hát mindegy, most már viszont harc hát legyen harc, szerintem így vannak vele, és innentől kezdve akasztani fogják.
2: Ezt a Gabi mondja, aki állandóan úgy néz ránk, mint hogy megettük volna a reggeliét, érted? És nem tudjuk, hogy meddig akar velünk együttműködni. Tehát így nem bízik meg bennünk, pedig hát milyen korrekt.
3: Én csak abban bízok, hogy téged jobban utál, mint engem, és akkor lesz idő.
2: Na ugye? És akkor innen már van mi ez.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Ajánlatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger, az álomotthonok szakértője.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
3: Kapitány István ugye teljes miniszteri fizetését felajánlotta egy magyar koraszülött és újszülött mentő alapítvány részére, és mindenképp érdemes erről a kérdésről szerintem beszélni. Egyrészt abból az aspektusból, hogy kell-e ez a színház idézőjelben a népnek. Hát becsülendő, csak én úgy érzem, hogy ez egy hamis kép.
4: Mármint. Az, hogy valaki gazdag?
3: Nem, hanem...
4: És jótékonykodik?
3: Nem, hát hanem az hogy nem, ilyen. Hanem egy hamis képet fest a politikusokról, mert szerintem nem ez kell, hogy legyen az elvárás a politikussal szemben, hogy a fizetését például ajánlja fel bárkinek, mert vannak olyan politikusok, akiknek ez a bevételi ezt forrása. Értem, csak hogy egy kicsit
5: de
3: olyan...
5: De neki nem kell. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk egyformák, és mindannyiunktól más-más képességek vannak, és más-mást kéne elvárni. Igen, értem, amit te mondasz, de hagyjuk már meg, hogy majd utólag kiderül, hogy mennyire őszinték ezek a gesztusok, mennyire nem őszinték, de
4: milyen,
5: nyilván
4: milyen
5: lehet azt is mondani.
4: Széchenyi fölajánlott egy évivel a ruhadék. Mekkora színház.
2: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

később Törőcsik Franciska szólt, tőlük pedig a Hogyan tudnék élni nélküled 2024-ből, és nem véletlenül hoztam nektek ezt a jó kis számot, mert hogy az Erzsébet nagy szállodában július 24-én 20 óra 30 perckor egy kertmozi keretein belül levetítik ezt a csodás filmet, amit én háromszor láttam. Sajnos nem leszek itthon, és bízom benne, hogy még fogják játszani esetlegesen, hogyha éppen úgy adódik és nagy lesz rá a kereslet, mert én azt gondolom, hogy bármikor mentem egyébként moziban is, mindig teltház volt, sőt a tavalyi évben ugye a strand mögötti nyuszi dombnál is vetítették, és az is zseniális volt, szóval menjetek és érezzétek jól magatokat. Azt szeretném még itt elmondani, hogy a vetítés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, úgyhogy ha szeretnétek elmenni, akkor az Erzsébet nagy szálloda Facebook oldalán található eseményénél tudtok regisztrálni. Most viszont mi megyünk tovább, Katy Perryvel, tőle pedig Sayonara Hot and Cold 2008-ból.

0: BSV, valamint Bájelex és a Slep szólt, tőlük pedig a Lidokain 2025-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan visszatérek hozzátok, és hozom déltől egyig a Paks FM legjobb 2000-es évek slágereit.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
3: Mind a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát, írja az MTI. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon, vagyis a mai nappal lép hatályba. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52 Stratofortress nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszpont repülőterén hétfőn, írja az MTI. Az Edwards légitámaszpont közleménye szerint a repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek, helyi idő szerint a késő délelőtti órákban. A közösségi médiában megjelent közleményből nem derül ki, hogy vannak-e áldozatok, részleteket későbbre ígértek. A balesetről megjelent légifelvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutópálya melletti füvet. A B-52 Stratofortress az amerikai haderő hadászati nehéz bombázója 14.000 kilométeres hatótávolsággal. A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. Biztonságosak Tolna vármegye kijelölt természetes fürdőhelyei, tájékoztatott a Tolna vármegyei kormányhivatal. Tolna vármegyében 2026-ban hasonlóan az elmúlt évekhez két víztesten, Domboriban, valamint Szálkán találhatók kijelölt természetes fürdőhelyek. A kormányhivatal közölte, a kijelölt Tolna vármegyei természetes fürdőhelyek vizének első fürdési szezon előtti vizsgálata május 26-án, illetve június 2-án megtörtént. Az egyedi vízminták értékelésekor meghatározott kritériumok alapján megfelelő és nem megfelelő kategóriát különböztetnek meg. Az aktuális fürdővízminták vizsgálati eredménye szerint mind a 4 dombori strandon, illetve a szálkai tavon is megfelelő minőségű volt a víz. A Tolna vármegyei kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken jelentős az egészségügyi kockázat. Egyrészt balesetveszélyes is lehet az ismeretlen víz, a vizekben lehetnek korhat fák, éles, kemény tárgyak, amelyek akár súlyos sérüléseket is okozhatnak. A nem ismert vízmélység következtében pedig nő a vízbefulladásos balesetek kockázata is. Másrészt a nem ellenőrzött vízminőség komoly közegészségügyi, járványügyi kockázatot is jelent. Aktuális agrárkérdéseket beszéltek át, és értékes szakmai tapasztalatokat osztottak meg a résztvevők a Tolna vármegyei küldött gyűlésen lengyelen, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A küldött gyűlésre az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikum kastélyépületének dísztermében került sor. A résztvevőket dr. Kozári Zsolt, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd vendég Edit, a NAK Tolna vármegyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást a kamara aktuális feladatairól, az egységes kérelmek benyújtásának tapasztalatairól, valamint a szervezet jövőbeni célkitűzéseiről. A küldöttek emellett átfogó képet kaptak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos és vármegyei tevékenységéről is. A délutáni szakmai program kiemelt témája a klímaadaptáció és az erdőgazdálkodás kapcsolata volt. Az előadást Horváth Csaba okleveles erdőmérnök, a Gyulai ZRT erdőművelési és fahasználati műszaki vezetője tartotta, aki gyakorlati példákon keresztül mutatta be az ágazat előtt álló kihívásokat és lehetőségeket. A rendezvény zárásaként a résztvevők közös sétát tettek a kastélyparkban, amely jó alkalmat teremtett a kötetlen szakmai eszmecserére, a tapasztalatok megosztására és a kapcsolatok erősítésére.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról.
0: 12 óra 4 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában szállítom nektek a 2000-es évek legjobb slágereit. Meg is kezdjük egy nagy kedvencemmel. Agnes-től szóljon most a Release Me 2009-ből.
3: Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról. A 96.3-as frekvencián.

Pussycat Dollstól szólt a HHS 2008-ból, ami a gettomilliomos filmnek volt a betétdala. Nagyon szerettem ezt a filmet egyébként, és a Pussycat Dollst is. Na, de nem is ez a lényeg, hanem ugyebár tudjuk, hogy itt a 2026-os év márciusában hivatalosan is bejelentették a visszatérésüket a tagok, ezúttal trióként, nem tért vissza az összes Chelsea, de Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt alkotják most a jelenlegi felállást, és bejelentették még mindemellett egy 53 állomásos világturnét is, a PCD Forever Tour néven, valamint kiadtak egy új dalt is, aminek Club Song a neve, és ez az első Pussycat dalszám több év után ebben a felállásban. Nem minden tag tért vissza, ugyebár ezt elmondtam, és ez sok rajongói vitát váltott ki. Több interjúban is kérdezték már Nicole Scherzingert arról, hogy miért csak hárman tértek vissza, de erre kifejezett választ nem kaptunk, úgyhogy én sejtem az okát, de nem találgatunk, hanem élvezzük azt is, hogy ők visszatértek és pörgetik továbbra a 25 éves felállásukat a Pussycat Dolls együttesnek. Most viszont megyünk tovább Berecki Zolival, tőle pedig szóljon a kerek egész.

Timbaland és Keri Hilson szólt, tőlük pedig a The Way I Are 2007-ből. És hát ugye Timbaland fellépett a múlt héten a Deja Vu Fesztiválon Szegeden, és egy ismerősöm interjú volta meg, és most hallgattam meg ezt a kis interjú szösszenetet, amiben az egyik kérdése az volt Balázsnak, hogyha ma hallgatja a rádiót, akkor van-e benne olyan érzés a zenéket hallva, hogy bárcsak ő találta volna ezt ki? A válasz elég mókás volt, azt mondta, hogy nincs ilyen, mert amit ma csinálnak, azt már ők megcsinálták, csak esetlegesen újra formálták és alkották a mai énekesek, zenészek. Timbaland szerint most azt láthatjuk, hogy a mai zenekarok, énekesek, zenészek hogy viszonyulnak ahhoz, amit a 90-es évek elejétől a 2000-es évek végéig létrehoztak. Hát be kell vallani, van benne egy kis igazság, sőt, a mai zenék nagyban visszanyúlnak a 2000-es évek jó kis lágereihez. Most megyünk is tovább egy szintén Deja Vu fesztiválos fellépővel, Floridával és T-Pain-nel, tőlük pedig szóljon a Lao 2008-ból. Let me talk to you.

0: A The Black Eyed Peas-től szólt a Where is the Love 2003-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert Robi hírei után jövök vissza hozzátok, és egy órán keresztül hozom még nektek a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of Slágerek az ezredfordulóról.

0: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 16-a, kedd 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Csökkent tavaly a rendőrintézkedések száma Tolnavár megyében. Tolnavár megyében is működött az országos jégkermérséklőrendszer a hétvégén. Távozik a PFC-től Simon Barnabás, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Az országos jégkármérséklőrendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyag készlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Felidézték, jelentős zivatarok söpörtek végig vasárnap az országon, amely egyes részeken jégverés is kísért. Az első komolyabb zivatarcella délután 2:30 körül alakult ki Pécstől északra, ezt követően egymás után fejlődtek ki az extrém jégesőt okozó zivatarcellák, amelyek közül több szupercellává alakult. A jégveszélyes zivatarok Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyét, valamint Békés vármegye déli részét is érintették. Vasárnap összesen 283 generátort kapcsoltak be, a rendszer folyamatosan dolgozott, a bekapcsolási területek a piros riasztást követve változtak. A bejelentések alapján 24 településről érkezett jégészlelés Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyéből. Szegedről és környékéről is érkeztek jégjelentések, az érintett területek közül Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki piros riasztást a meteorológiai szolgálat, így ott nem indították be a talajgenerátorokat, Tolna és Baranya vármegyében pedig csak későn került ki a legmagasabb jégveszélyt jelző előrejelzés. Csökkenő tendenciát mutatott a rendőrségi intézkedések száma Tolnavár megyében, nyilatkozta rádiónknak dr. Hablicsek Nikoletta. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság főkapitánya a tavalyi év eredményeit elemezve úgy nyilatkozott, csak egy terület van, amelyen emelkedett az elkövetések darabszáma Tolnavár megyében.
2: Egy enyhe csökkenést tudtunk elérni, ez egy 1,7%-os csökkenés, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 3783 bűncselekményt követtek el a vármegyénkben 2025-ben, ez 2024-ben 3847 volt, tehát egy csökkenő tendenciát mutat. Azt kijelenthetjük, hogy a lakosságot főleg a közterületen elkövetett bűncselekmények érdeklik, ebben is egy 6,2%-os csökkenést értünk el, és ugye van nálunk egy olyan kategória, ilyen 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amiben mondjuk egy rablás is benne van, tehát amik tényleg ilyen súlyosabb bűncselekmények, hogy abban is csökkenő tendencia figyelhető meg. Igazából egy bűncselekmény kategória van, amiben egy komoly emelkedés történt, és hát értelemszerűen erre reagálnunk is kell ebben az évben. Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő módon az online csalásoknak a száma, amiben ugye több mint 20%-os emelkedés volt 2025-ben, 478 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el az elkövetők a tavalyi évben, és az előző, azt megelőző évben ez 398 volt.
1: A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy még ebben a hónapban komplex programot indítanak a megyében az online csalások visszaszorítása érdekében.
2: Pont most júniusban fogunk indítani egy nagyobb kaliberű programot az online csalások megelőzése érdekében, ami főképp az időskorúakat célozza meg, és ugye itt ennek az is a lényege, hogy azért nem minden időskorú facebookozik, van fönn a közösségi média felületeken. Próbálunk megjelenni olyan helyeken is, gyógyszertárak, orvosi rendelők, ahol mondjuk ez a korosztály gyakrabban megfordul, és elérni őket, bevonni kortárs segítőket, de akár az unokákat, gyerekeket is, hogy a szüleiket, nagyszüleiket a saját módszereikkel edukálják, hiszen lehet, hogy valaki a hozzátartozójára jobban hallgat, mint mondjuk egy rendőrre.
0: Paks FM hírek.
1: Biztonságosak Tolnavár megye kijelölt természetes fürdőhelyei, tájékoztatott a Tolnavár megyei kormányhivatal. Tolnavár megyében 2026-ban hasonlóan az elmúlt évekhez két víztesten, Domboriban, valamint Szálkán találhatók kijelölt természetes fürdőhelyek. A kormányhivatal közölte, a kijelölt Tolnavár megyei természetes fürdőhelyek vizének első fürdési szezon előtti vizsgálata május 26-án, illetve június 2-án megtörtént. Az egyedi vízminták értékelésekor meghatározott kritériumok alapján megfelelő és nem megfelelő kategóriát különböztetnek meg. Az aktuális fürdővízminták vizsgálati eredménye szerint mind a négy dombori strandon, illetve a Szálkai tavon is megfelelő minőségű volt a víz. A Tolna vármegyei kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken jelentős az egészségügyi kockázat. Egyrészt balesetveszélyes is lehet az ismeretlen víz, a vizekben lehetnek horhat fák, éles, kemény tárgyak, amelyek akár súlyos sérüléseket is okozhatnak. A nem ismert vízmélység következtében pedig nő a vízbefulladásos balesetek kockázata is. Másrészt a nem ellenőrzött vízminőség komoly közegészségügyi, járványügyi kockázatot is jelent. Négy tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották vármegyénk tűzoltóit az elmúlt hétvége során, adta hírül a katasztrófa védelem. Kigyulladt egy dízelüzemű személyautó motortere péntek este Tolnán. A lángokat kéziporraloltó készülékkel sikerült megfékezni, a helyszínre érkező tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral visszahűtötték az átforrósodott alkatrészeket. A tűzeset során személysérülés nem történt. Egy parkoló személyautóra szakadt egy 20 cm átmérőjű faág vasárnap délután Szekszárdon a Kadarka lakótelepen. A szekszárdi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrészek segítségével távolították el a letört ágat. Vasúti sínre dőlt egy fa vasárnap délután Pörböly közelében a 154-es vasútvonal 111-es szelvényénél. A műszaki mentés helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltók siettek, akik motoros láncfűrés segítségével távolították el a kidőlt fát. Az eset során személysérülés nem történt. Szemét égett vasárnap este Tengelic János majorban egy Mátyás Király utcai házudvarának középső részén. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár segítségével oltották el a keletkezett lángokat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Távozik a PFC-től Simon Barnabás, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Paksi FC és az FC Ajka június 15-én hétfőn megegyezett Simon Barnabás játékjogát illetően, így a kapus 5 év után búcsúzik a Pakstól. Az utánpótlás válogatott kapus 2021-ben érkezett Paksra. Simon már az első Paksi FC-nél töltött szezonjában 8-szor is helyet kapott az NB1-es mérkőzés keretben, ekkor még mindössze 17 évesen. Az élvonalbeli bemutatkozására sem kellett sokat várni, ugyanis 2022. novemberében egy Újpest elleni győztes mérkőzés alkalmával csereként beállva kapott lehetőséget. 2024. augusztusában az Európai Kupa porondon is debütálhatott, hiszen a Mladá Boleszláv elleni párharc mindkét mérkőzésén ő védte a csapat kapuját. Minden sorozatot figyelembe véve összesen 33 alkalommal őrizte az együttes hálóját. Fájó szívvel búcsúzom, hisz Pakson nőttem fel, utánpótlás játékosként jöttem és felnőtt labdarúgóként távozom. Mindenki nagyon hiányozni fog, rengeteget jelent számomra ez a klub. Szeretném megköszönni Haraszti Zsoltnak, Csernyánszki Norbertnek, a teljes szakmai stábnak, valamint a klubvezetésnek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíztak bennem. Paks örökre a szívemben marad, az biztos, fogalmazott Simon Barnabás a klubtól való búcsúja alkalmával. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
4: 13 óra 9 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok még ebben az órában is, mert hogy jönnek a jobbnál jobb Paks FM-es slágerek, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön ezen a héten. Aztán azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, és hozom a nyereményi játék kérdését is. Ezen a héten az Energy Hotel jóvoltából játszunk belépőjegyekért egy jó kis vacsorestre, szóval megéri minket hallgatni. Most viszont megyünk tovább Ella Hendersonnal, tőle pedig szóljon a Risk It All 2021-ből.
0: És És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. A Csengeiben rengeteg színes program lesz, például június 16-án egy könyvbemutató lesz Gutai István Emlékharag című könyvével kapcsolódóan, akinek a beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor lesz. Június 16-án és 17-én véradás lesz szintén a Csengeiben 8 és 16 óra között. Június 18-án 18 órakor a G-Flow Dance School gála műsora lesz. Június 19-én pénteken 19.30-kor igaz nem a Csengeiben, de a Csengei szervezésében jazzhajó lesz, jazzes a Duna parton. Igazán izgalmas program, és végre a hajó is megtelik élettel, valamint a Dunapart. Aztán június 20-án 16 órakor Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora lesz, június 21-én pedig 17 órakor a Pódium Táncstúdió gála műsorát tekinthetitek meg. Tolnai Művelődési Központ 4 és 2 kerekű veterán jármű felvonulás szervez, úgyhogy várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autóval, motorral, kerékpárral Tolnán június 20-án 18 órakor, az Együtt a téren nyáron rendezvény keretében. A legidősebb járműveket még díjazzák is. Jelentkezni június 16-áig lehet a kultúra@tolna.hu e-mail címen, vagy a 3960-8772-es telefonszámon. Június 15 és 20-a között Kalocsai ünnepi könyvhét lesz, ennek apropóján június 17-én 10.30-kor a Bobita Báb Színház előadásában tekinthetitek meg az Icurka Picurka előadást, mely 3 éves kor alatti csöpségeknek lesz megtartva. Az előadás időtartama 25 perc és 20 perc közösségi játék lesz utána. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz szerdán az időkép előrejelzése szerint. Több felhő zavarhatja majd meg a napsütést, és elszórtan keleten, észak-keleten több helyen kialakulhat zápor és zivatar is. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok idején erős, viharos is lehet. Hajnalban 12 és 17, napközben pedig 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Nálunk jelenleg nem ír esőt, és nagyjából olyan 28 fokig melegszik majd a levegő. Az UV-sugárzás továbbra is erős, úgyhogy mindenképp kenjétek magatokat naptejjel, nehogy leégjetek, menjetek strandolni, élvezzétek ezt a jó kis időjárást, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Ez a Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Igen, a Paksi Atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a Paksi focit, és akkor még sorolhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt a Paksi Atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe, most meg bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát annak, hogy itt, ha valami gáz van, mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
2: Nyilván azért
3: ha tudod.
1: Ha tudod.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban.

0: Konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
1: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
2: Reklámot hallottatok.

0: No. Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését is. Ezen a héten is játékban vagyunk csütörtökig, csütörtökön délután pedig sorsoljuk a szerencsés nyertest, aki két darab belépőt nyer egy svédasztalos vacsora estre a Paksi Energy Hotel jóvoltából. A mai kérdésem pedig a következő. Mikor rendezik meg a híres Anna bált? A. Október 1-én, vagy B. július 26-án. A helyes megfejtéseket ezen a héten a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom komment formájában, úgyhogy játszatok velünk, sok sikert kívánok nektek, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek

Rejtől szólt a Where is my husband 2026-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap 9:30-kor találkozunk itt a Paks FM stúdiójába. Most viszont átadom a helyem Levinek, aki egészen hatig itt lesz veletek és hozza a jobbnál jobb slágereket. Én Takás Nagy Vivi voltam. Csodás napot nektek! Szia!

0: FM slágereivel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Magyarországon is elérhető ma már a virtuális valóságon alapuló fájdalomkezelés. Méghozzá VR szemüveg segítségével. Amerikai kutatók speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, és mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket, és újra terítékre kerül az idei futballvilágbajnokság is, természetesen tudományos szempontból. Szakértők szerint ez a foci VB lesz a legszennyezőbb, amit valaha is rendeztek, konkrét számokat hozok majd. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának!
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölte hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Márta Kosz, bővítésért felelős uniós biztos, luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe, írja az MTI. Biztonságosak Tolna vármegye kijelölt természetes fürdőhelyei, tájékoztatott a Tolna vármegyei kormányhivatal. Tolna vármegyében 2026-ban hasonlóan az elmúlt évekhez két víztesten, Domboriban, valamint Szálkán találhatók kijelölt természetes fürdőhelyek. A kormányhivatal közölte, a kijelölt Tolna vármegyei természetes fürdőhelyek vizének első fürdési szezon előtti vizsgálata május 26-án, illetve június 2-án megtörtént. Az egyedi vízminták értékelésekor meghatározott kritériumok alapján megfelelő és nem megfelelő kategóriát különböztetnek meg. Az aktuális fürdővízminták vizsgálati eredménye szerint mind a négy dombori strandon, illetve a szálkai tavon is megfelelő minőségű volt a víz. A Tolna vármegyei kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken jelentős az egészségügyi kockázat. Egyrészt balesetveszélyes is lehet az ismeretlen víz, a vizekben lehetnek korhatfák, éles, kemény tárgyak, amelyek akár súlyos sérüléseket is okozhatnak. A nem ismert vízmélység következtében pedig nő a vízbefulladásos balesetek kockázata is. Másrészt a nem ellenőrzött vízminőség komoly közegészségügyi, járványügyi kockázatot is jelent. Aktuális agrárkérdéseket beszéltek át, és értékes szakmai tapasztalatokat osztottak meg a résztvevők a Tolna vármegyei küldött gyűlésen lengyelen, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A küldött gyűlésre az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikum kastély épületének dísztermében került sor. A résztvevőket dr. Kozári Zsolt, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd vendégedit, a NAK Tolna vármegyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást a kamara aktuális feladatairól, az egységes kérelmek benyújtásának tapasztalatairól, valamint a szervezet jövőbeni célkitűzéseiről. A küldöttek emellett átfogó képet kaptak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos és vármegyei tevékenységéről is. A délutáni szakmai program kiemelt témája a klímaadaptáció és az erdőgazdálkodás kapcsolata volt. Az előadást Horváth Csaba okleveles erdőmérnök, a Gyulai ZRT erdőművelési és fahasználati műszaki vezetője tartotta, aki gyakorlati példákon keresztül mutatta be az ágazat előtt álló kihívásokat és lehetőségeket. A rendezvény zárásaként a résztvevők közös sétát tettek a kastélyparkban, amely jó alkalmat teremtett a kötetlen szakmai eszmecserére, a tapasztalatok megosztására és a kapcsolatok erősítésére.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakshfm.hu-n vagy a pakshfm mobil applikációján. Pakshfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: A pontos idő 14 óra 4 perc, június 16-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, a Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, lesz mindenmi szemszájnak ingerelzem a csodálatos, némiképp füllet nyári délután során. Luis Capaldival kezdünk, 2025-ből fogjátok hallani a Survive című tracket. Let's go!
4: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Ariana Grandét hallottátok, ez volt a 2024-es We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Nos, június 16-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Justin, Ajtony, Justina, Ferenc, Péter és Aurélián nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Marshmallow-i és Khalidé 2022-ből jön a Numb.

BB Rexától és Eloktól hallhattátok a 2024-es The In Your Love című tracket. Nos, még két szám következik, egy Charlie Puth-tól, egy pedig Tolvaj Renitől, Lotfi Begitől és LL Juniortól, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és Energy Hoteles nyereményjáték akciónk mai napi kérdésével is jelentkezni fogok. A szomos Charlie Puth, én Loser, ez következik 2022-ből.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, barlagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
4: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Bemutatjuk neked a

Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti

0: feliratkoztatok Facebookra, megkeresitek a posztot, és helyesen kommenteltek a kérdés alá. Így ti is bekerültek a sorsolásba. A mai nap kérdése, amit Facebookon megtaláltok, a következőképpen hangzik. Mikor rendezik meg a híres Anna bált? A. október 1-én, B. július 26-án. Ez tehát a kérdésünk, irány a Facebook, kommenteljétek a helyes megfejtést, és nyerjetek csütörtökön páros belépőjegyet. Let's go!
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

Az Africanism All Stars-tól hallottátok a 2005-ös Summer Moon-t. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hírösszefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órákat.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára, írja az MTI. Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street-en tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. Arra a kérdésre, hogy a 16 éven aluliakra vonatkozó közösségi média használati tilalom mikor lép érvénybe, Keir Starmer azt mondta, a kormány reményei szerint a szükséges jogszabályokat még karácsony előtt elfogadja a parlament, és az intézkedés 2027 tavaszán hatályossá válik. Csökkenő tendenciát mutatott a rendőrségi intézkedések száma Tolna vármegyében, nyilatkozta rádiónknak dr. Hablicsek Nikoletta. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitánya a tavalyi év eredményeit elemezve úgy nyilatkozott, csak egy terület van, amelyen emelkedett az elkövetések darabszáma Tolna vármegyében.
6: Egy enyhe csökkenést tudtunk elérni, ez egy 1,7%-os csökkenés, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 3783 bűncselekményt követtek el a vármegyénkben 2025-ben, ez 2024-ben 3847 volt, tehát egy csökkenő tendenciát mutat. Azt kijelenthetjük, hogy a lakosságot főleg a közterületen elkövetett bűncselekmények érdeklik, ebben is egy 6,2%-os csökkenést értünk el, és ugye van nálunk egy olyan kategória, ilyen 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amiben mondjuk egy rablás is benne van, tehát amik tényleg ilyen súlyosabb bűncselekmények, hogy abban is csökkenő tendencia figyelhető meg. Igazából egy bűncselekmény kategória van, amiben egy komoly emelkedés történt, és hát értelemszerűen erre reagálnunk is kell ebben az évben. Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő módon az online csalásoknak a száma, amiben ugye több mint 20%-os emelkedés volt 2025-ben, 478 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el az elkövetők a tavalyi évben, és az előző, azt megelőző évben ez 398 volt.
5: A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy még ebben a hónapban komplex programot indítanak a megyében az online csalások visszaszorítása érdekében.
6: Pont most júniusban fogunk indítani egy nagyobb kaliberű programot az online csalások megelőzése érdekében, ami főképp az időskorúakat célozza meg, és ugye itt ennek az is a lényege, hogy azért nem minden időskorú facebookozik, van fönn a közösségi média felületeken. Próbálunk megjelenni olyan helyeken is, gyógyszertárak, orvosi rendelők, ahol mondjuk ez a korosztály gyakrabban megfordul, és elérni őket, bevonni kortárs segítőket, de akár az unokákat, gyerekeket is, hogy a szüleiket, nagyszüleiket a saját módszereikkel edukálják, hiszen lehet, hogy valaki a hozzátartozójára jobban hallgat, mint mondjuk egy rendőrre.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Távozik a PFC-től Simon Barnabás, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Paksi FC és az FC Ajka június 15-én hétfőn megegyezett Simon Barnabás játékjogát illetően, így a kapus 5 év után búcsúzik a Pakstól. Az utánpótlás válogatott kapus 2021-ben érkezett Paksra. Simon már az első Paksi FC-nél töltött szezonjában 8-szor is helyet kapott az NB1-es mérkőzés keretben, ekkor még mindössze 17 évesen. Az élvonalbeli bemutatkozására sem kellett sokat várni, ugyanis 2022. novemberében egy Újpest elleni győztes mérkőzés alkalmával csereként beállva kapott lehetőséget. 2024. augusztusában az Európai Kupa porondon is debütálhatott, hiszen a Mladá Boleszláv elleni párharc mindkét mérkőzésén ő védte a csapatkapuját. Minden sorozatot figyelembe véve összesen 33 alkalommal őrizte az együttes hálóját. Fájó szívvel búcsúzom, hisz Pakson nőttem fel, utánpótlás játékosként jöttem és felnőtt labdarúgóként távozom. Mindenki nagyon hiányozni fog, rengeteget jelent számomra ez a klub. Szeretném megköszönni Haraszti Zsoltnak, Csernyánszki Norbertnek, a teljes szakmai stábnak, valamint a klubvezetésnek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíztak bennem. Paks örökre a szívemben marad, az biztos, fogalmazott Simon Barnabás a klubtól való búcsúja alkalmával.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
7: A pontos idő 15 óra 4 perc, június 16-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy az beígérhettem az előző óra végén, 2024-ből fogjátok hallani Artemastól az I Like The Way You Kiss Me című pop klasszikust. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra!

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 29 Celsius fok van odakint, derült napsütéses időnk van egész nap. Kellemes nyári időt hoz a KEDD, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és fronthatásmentes időnk van, ezt még hozzátenném. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap, szerdán 17-én 28 fok lesz a napi maximum, elszórtan zivatarok tapasztalhatók majd az ország területén, csütörtökön már 31 fok lesz, viszont pénteken 33, és végül hatalmas kánikulába csap át a hétvége. Szombat vasárnap 35-36 fok lesz. Zavartalan napsütésben lesz részünk, és a magas UVB sugárzás értékeire is figyelmeztet bennünket az oldal. Feltetőleg egész héten érdemes erre odafigyelnetek, legyen rajtatok UV-szűrős napszemüveg, ami a napkáros sugarai ellen védi a szemeteket, illetve kalapsapka legyen rajtatok feltétlenül, a kánikula ellen pedig a legjobb védekezés, hogyha hidratáljátok magatokat, igyatok sok vizet, hogy pótoljátok a napközben elvesztett folyadékmennyiséget.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz 17-én szerdán 10 óra 30 perctől a Kalocsai Kamarateremben a Kalocsai ünnepi könyvét apropóján a Bóbita Báb Színház Csecsemő Színházi előadását tekinthetik meg az érdeklődők, Icurka Picurka címmel. Ez előadás 3 éves kor alatti csöpségeknek. A darab dramaturg rendezője Kocsis Rozi. Jegyek elővételben vásárolhatók, illetve az előadás előtt a Művelődési Központ 117-es irodájában. Július 24-én este 8 óra 30 perctől itt Pakson az Erzsébet nagy szálloda teraszán filmvetítés várja az érdeklődőket. A Demjén Ferenc ikonikus slágerei által filmjelzett Hogyan tudnék élni nélküled című magyar romantikus filmet vetítik majd. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részvételt pedig az első 200 jelentkezőnek tudják biztosítani. A Völcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 19-én, azaz pénteken lesz vetítés. 3 premier várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Toy Story 5. részét vetítik, 18 órától az Életem legjobb száma következik, egy musical, 8 óra 30 perctől pedig Steven Spielberg legújabb filmje, a Leleplezés napja című science fiction.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár 1,5 méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
4: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba? Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
5: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
4: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
6: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb. Jobb. Sokkal jobb. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: Disco Lines-t hallottatok, ez volt a 2025-ös No Broke Boys, és már megyünk is tovább, nem tűnünk meg ennek a nagyon kellemes nyári délutának a lendületét. Burak Yeter következik, 2024-ből jön a Say My Name.
1: Say my name, say my name tonight. Say it like you mean it, do it right. Say my name, say my name tonight.

Ez volt Selena Gomez és a 2015-ös Kill 'Em With Kindness. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, utána pedig Robi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
2: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát, írja az MTI. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon, vagyis a mai nappal lép hatályba. Biztonságosak Tolnavár megye kijelölt természetes fürdőhelyei, tájékoztatott a Tolnavár megyei kormányhivatal. Tolnavár megyében 2026-ban hasonlóan az elmúlt évekhez két víztesten, Domboriban, valamint Szálkán található kijelölt természetes fürdőhelyek. A kormányhivatal közölte, a kijelölt Tolnavár megyei természetes fürdőhelyek vizének első fürdési szezon előtti vizsgálata május 26-án, illetve június 2-án megtörtént. Az egyedi vízminták értékelésekor meghatározott kritériumok alapján megfelelő és nem megfelelő kategóriát különböztetnek meg. Az aktuális fürdővízminták vizsgálati eredménye szerint mind a négy dombori strandon, illetve a szálkai tavon is megfelelő minőségű volt a víz. A Tolnavár megyei kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken jelentős az egészségügyi kockázat. Egyrészt balesetveszélyes is lehet az ismeretlen víz, a vizekben lehetnek korhadt fák, éles, kemény tárgyak, amelyek akár súlyos sérüléseket is okozhatnak. A nem ismert vízmélység következtében pedig nő a vízbefulladásos balesetek kockázata is. Másrészt a nem ellenőrzött vízminőség komoly közegészségügyi, járványügyi kockázatot is jelent. 11 balesetről érkezett bejelentés a Tolnavár megyei rendőrökhöz az elmúlt hétvége során, amelyek közül 3 esetben személyisérülés is történt, tájékoztatott a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. Pénteken reggel egy autós közlekedett Kapospulán a Kossuth utcában a Rákóczi utca irányába. A kereszteződéshez érve figyelmen kívül hagyta a stop táblát és megkezdte a balra kanyarodást. A manőver során neki ütközött a Rákóczi utcában Dombovár irányába szabályosan közlekedő motorosnak, aki a baleset balesetben súlyosan megsérült. Szintén pénteken délután 6 óra körül a 65-ös főúton közlekedett egy motoros Zomba irányából Kégyfelé, amikor feltehetőleg a nem megfelelő sebesség megválasztása és vezetéstechnikai hiba miatt egy erősen jobbra ívelő kanyarban balra letért az úttestről. Ezután egy optikai vezetőoszlopnak ütközött, majd az árokba hajtva felborult. A balesetben a motoros súlyosan megsérült. Vasárnapra virradó éjjel 00:30 körül is történt egy személyisérüléses baleset. Egy autós közlekedett utasával Szekszárdon a Szilas utca 21-es szám előtti földes úton az 56-os főút irányából. Haladása során a Murvával borított szakaszra érve megcsúszott a kocsival, elveszítette a jármű felett az irányítást és egy drótkerítésnek ütközött. A manőver során két betonoszlopot kidöntött, majd az úttesten a bal oldalára dőlve állt meg. A sofőr és utasa is használta a biztonsági övet. A balesetben a sofőr súlyosan megsérült, esetében a szonda pozitív értéket jelzett. Az elmúlt hétvégén a balesetet okozó ittas sofőrökön kívül további 3 esetben intézkedtek ittas vezetők ellen a rendőrök.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 16 óra 5 perc, június 16-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, nekem is van egy közérdekű közleményem. 3:45-kor baleset történt Bonyhád-Majorosan a 6534-es út 3-as kilométer szelvényében. A balesetben 4 jármű ütközött össze, a Tolna vármegyei rendőrség minden közlekedőt arra kér, hogy fokozott körültekintéssel és türelemmel közlekedjen a balesettel érintett útszakaszon. Most pedig zenével folytatjuk tovább, az ígéretemhez híven Ray Dalton kezdi be ezt az órát, 2024-ben jön az All We Got, let's go!
0: És most egy újabb óra.

David Guettát és a One Republicot hallottátok, ez volt a 2024-es I Don't Wanna Wait. Nos, június 16-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Justin, Ajtony, Justina, Ferenc, Péter és Aurélián nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. Zenével folytatjuk tovább, Minelli következik, a 2022-es Heart Instructions.

Ez volt Gracie Abrams és a 2024-es That's So True. Nos, még két track következik, egy vízitalistón Gregory-tól, egy pedig Louis Fonsi-tól, Sebastian Yatra-tól és Nicky Jam-től. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és hamisítatlan harmad Gabi-féle tudósítás is vár rátok. Nem másról lesz szó, mint a nemrég lezajlott Őcsényi 4. jótékonysági kamionos találkozóról. Vízi és Tom Gregory következik, 2020-ból jön a Never Let Me Down. Let's go!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Június 12-én és 13-án került sor Őcsényben a 4. jótékonysági kamionos találkozóra, melynek teljes bevételét a ritka genetikai betegségben szenvedő paksi kislány Etesi Anett gyógyulására fordítják. A kétnapos rendezvényen nem csak ismert előadók, de helyi tánccsoportok is részt vettek, többek között a Csámpai Country Road Club, az Origo Dance Studio és az Iberican Dance Studio is. Harmad Gabi kolléganőnk a fellépést követően Hacsa Mónikával, az Iberican Dance Studio vezetőjével és koreográfusával beszélgetett.
2: Az Iberican Dance Studio egyébként hivatalos nevén Iberican Tánc Egyesület, mert mi úgy működünk. Most már 24. éve működünk Szekszárdon. Hát ez már igazániból mindenből is sok. Természetesen több száz gyereket jelent, aki nálunk táncolt az elmúlt évtizedekben. Jelenleg most már három csoporttal és plusz egy szabadidős csoporttal működünk. Nem csak Szekszárdon, azért a megyén több helyen is ugye megfordulunk, és vannak stúdióink. Különböző korcsoportok, ugye akik ma is felléptek, a középső csoportok 8-tól 12 éves gyerekek, és a nagy csoportunk 13-tól 18-ig, ezek versenykorcsoportok. Az elmúlt másfél és két évben is Európa Kupa bajnokok voltak nemzetközi szinten is, és magyar minősítő nemzetközi versenyen is nagyon szép díjakat hoztak haza. Ugye a mai nap az összenet az csak abból, amilyen stílusokat táncolunk, tehát mi a street dance-eken belül sok minden táncolunk, hip-hop, street dance, street jazz, ugye girly hip-hop és nagyon sok minden más, tehát a gyerekek többféle stílusban tudnak nálunk tanulni, és Szekszárdon a Fit Fitness stúdióban működünk.
1: Az Iberican Dance Studio felnőttek számára is szervez tánctanulási lehetőséget.
2: A szabadidős csoport az felnőtteknek van, tehát ez igazándiból egy cardio dance. Ez a cardio dance-ről tudni kell, hogy ugye mindenben ápolja és edzi a testet, tehát ide leginkább szülők és ugye felnőttek járnak. Hát nem koreografált, ugye, ezért sokkal könnyebb, de mindenféle táncstílust használunk, erősítünk, alakformálunk, tehát ez egy nagyon jó kis edzés.
3: Hol lehet megtalálni titeket? Már úgy értem, hogy hol lehet utánatok nézni, ha szeretnének, és egyébként hogyan lehet jelentkezni hozzátok?
2: Szekszárdon vagyunk a Piactér 1/A-ba, ez a Fit Fitness stúdió, mi ott működünk a gyerekcsoportokkal, a szabadidőcsoportom az az 5-ös számú általános iskolába szokott szerdánként lenni, és ez mellett van honlapunk, ahol meg lehet minket találni, ez a www.imberikandancestudio.hu, ott azért sok információ fönt van, és mindenféle közösségi oldalon fönt vagyunk.
0: Paks FM. Összekö.

Ez volt a Well Hello-tól a 17 2024-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Rock FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magyarországon is elérhető ma már a virtuális valóságon alapuló fájdalomkezelés. Méghozzá VR szemüvek segítségével. Amerikai kutatók speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, és mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket, és újra terítékre kerül az idei futballvilágbajnokság is, természetesen tudományos szempontból. Szakértők szerint ez a foci VB lesz a legszennyezőbb, amit valaha is rendeztek, konkrét számokat hozok majd, és Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, barlagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölte hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Márta Kosz, bővítésért felelős uniós biztos, luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe, írja az MTI. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52 Stratofortress nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszpont repülőterén hétfőn, írja az MTI. Az Edwards légitámaszpont közleménye szerint a repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek, helyi idő szerint a késő délelőtti órákban. A közösségi médiában megjelent közleményből nem derül ki, hogy vannak-e áldozatok, részleteket későbbre ígértek. A balesetről megjelent légifelvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutópálya melletti füvet. A B-52 Stratofortress az amerikai haderő hadászati nehéz bombázója 14.000 kilométeres hatótávolsággal. A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. Aktuális agrárkérdéseket beszéltek át, és értékes szakmai tapasztalatokat osztottak meg a résztvevők a Tolna vármegyei küldött gyűlésen Lengyelen, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A küldött gyűlésre az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikum kastély épületének dísztermében került sor. A résztvevőket dr. Kozári Zsolt, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd Vendég Edit, a NAK Tolna vármegyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást a kamara aktuális feladat feladatairól, az egységes kérelmek benyújtásának tapasztalatairól, valamint a szervezet jövőbeni célkitűzéseiről. A küldöttek emellett átfogó képet kaptak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos és vármegyei tevékenységéről is. A délutáni szakmai program kiemelt témája a klímaadaptáció és az erdőgazdálkodás kapcsolata volt. Az előadást Horváth Csaba okleveles erdőmérnök, a Gyulai ZRT erdőművelési és fahasználati műszaki vezetője tartotta, aki gyakorlati példákon keresztül mutatta be az ágazat előtt álló kihívásokat és lehetőségeket. A rendezvény zárásaként a résztvevők közös sétát tettek a kastélyparkban, amely jó alkalmat teremtett a kötetlen szakmai eszmecserére, a tapasztalatok megosztására és a kapcsolatok erősítésére. 4 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották vármegyénk tűzoltóit az elmúlt hétvége során, adta hírül a katasztrófa védelem. Kigyulladt egy dízelüzemű személyautó motortere péntek este Tolnán. A lángokat kéziporral oltókészülékkel sikerült megfékezni, a helyszínre érkező tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral visszahűtötték az átforrósodott alkatrészeket. A tűzeset során személysérülés nem történt. Egy parkoló személyautóra szakadt egy 20 cm átmérőjű faág vasárnap délután Szekszárdon a Kadarka lakótelepen. A szekszárdi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrészek segítségével távolították el a letört ágat. Vasúti sínre dőlt egy fa vasárnap délután Pörböly közelében a 154-es vasútvonal 111-es szelvényénél. A műszaki mentés helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltók siettek, akik motoros láncfűrés segítségével távolították el a kidőlt fát. Az eset során személysérülés nem történt. Szemét égett vasárnap este Tengelic János majorban egy Mátyás Király utcai ház udvarának középső részén. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár segítségével oltották el a keletkezett lángokat.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: A pontos idő 17 óra 4 perc, június 16-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, még pedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, ez is kezdjük be ezt az órát, 2024-ben jön a Touch Me, let's go!
4: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 30 Celsius fok van odakint, közepesen felhős időnk van éppen, fronthatásmentes időnk viszont is kellemes nyári időt hoz a kedd, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és valóban ez a 30 fok a maximum, eddig ma felmentünk. Nézzük csak, hogy mi várható viszont az elkövetkezendő napokban. Holnap is kb. Ugyanennyire számíthatunk, mint napi csúcsőmérséklet 28-29 fok lesz, holnap szerdán, illetve elszórtan zivatarok is keletkezhetnek az országban, viszont csütörtökön már 31 fok lesz, pénteken 33, és végül szombat vasárnapra egy kemény nyári kánikulába érkezünk bele, amennyiben szombaton 35, vasárnap meg már 36 fok lesz. És úgy tűnik, hogy egész héten figyelmeztet bennünket az oldal a magas UVB sugárzás értékekre. Ez ellen napszemüveggel, UV-szűrős napszemüveggel védekezhetek, illetve kalap és sapka legyen rajtatok, hogy megvédjétek a fejeteket a napkáros sugaraitól, illetve a hidratálás még nagyon fontos. A hihetetlenül nagy hőségben rengeteg vizet fogunk veszíteni, és ezért nagyon fontos, hogy ezt a vizet pótoljuk ivással.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz 17-én szerdán 10 óra 30 perctől a Kalocsai Kamarateremben az ünnepi könyvfét apropóján a Bóbi Tabáb Színház csecsemőszínházi előadását tekintetitek meg Icurka Picurka címmel. Ez egy előadás 3 éves kor alatti csöpségeknek, melynek dramaturg rendezője Kocsis Rozi. Jegyek elővételben vásárolhatóak, illetve az előadás előtt a Művelődési Központ 117-es irodájában is. Július 24-én este 8 óra 30 perctől itt Pakson az Erzsébet nagy szálloda teraszán szabadtéri filmvetítés várja az érdeklődőket. Demjén Ferenc ikonikus slágerei által fémjelzett Hogyan tudnék élni nélküle című magyar romantikus filmet vetítik majd. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és az első 200 jelentkezőnek tudják biztosítani a részvételt. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 19-én, azaz pénteken lesz vetítés. 3 premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Toy Story 5. része lesz, utána 18 órától az Életem legjobb számát vetítik, ez egy musical, utána 8 óra 30 perctől ismét egy premier, Steven Spielberg, a legendás filmrendező legújabb filmje, a Leleplezés napja című science fiction thriller.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

0: Hotel and Business Center péntek esti svédasztalos vacsorájára és báliára. Ez pedig annyit kell tennetek, hogy a naponta kitett új és új kérdésre helyes megfejtést kommenteltek, és az egész heti helyesen kommentelők közül sorsolunk majd június 18-án csütörtökön délután. A mai napi kérdés, amit Facebookon elcsíphettek, a következőképpen hangzik. Mikor rendezik meg a híres Anna bált? A. október 1-én, B. július 26-án. Irány a Facebook, csekkoljátok a kérdést, kommenteljétek a helyes megfejtést, játsszatok és nyerjetek!
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

0: punto.
1: Juan, ezt hallottátok, ez volt a 2005-ös La Camisa Negra. Nos, én ezzel a trekkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Graca Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok!
2: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára, írja az MTI. Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street-en tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. Arra a kérdésre, hogy a 16 éven aluliakra vonatkozó közösségi média használati tilalom mikor lép érvénybe, Keir Starmer azt mondta, a kormány reményei szerint a szükséges jogszabályokat még karácsony előtt elfogadja a parlament, és az intézkedés 2027 tavaszán hatályossá válik. Csökkenő tendenciát mutatott a rendőrségi intézkedések száma Tolna vármegyében, nyilatkozta rádiónknak dr. Hablicsek Nikoletta. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitánya a tavalyi év eredményeit elemezve úgy nyilatkozott, csak egy terület van, amelyen emelkedett az elkövetések darabszáma Tolna vármegyében.
7: Egy enyhe csökkenést tudtunk elérni, ez egy 1,7%-os csökkenés, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 3783 bűncselekményt követtek el a vármegyénkben 2025-ben, ez 2024-ben 3847 volt, tehát egy csökkenő tendenciát mutat. Azt kijelenthetjük, hogy a lakosságot főleg a közterületen elkövetett bűncselekmények érdeklik, ebben is egy 6,2%-os csökkenést értünk el, és ugye van nálunk egy olyan kategória, ilyen 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amiben mondjuk egy rablás is benne van, tehát amik tényleg ilyen súlyosabb bűncselekmények, hogy abban is csökkenő tendencia figyelhető meg. Igazából egy bűncselekmény kategória van, amiben egy komoly emelkedés történt, és hát értelemszerűen erre reagálnunk is kell ebben az évben. Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő módon az online csalásoknak a száma, amiben ugye több mint 20%-os emelkedés volt 2025-ben, 478 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el az elkövetők a tavalyi évben, és az előző, azt megelőző évben ez 398 volt.
6: A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy még ebben a hónapban komplex programot indítanak a megyében az online csalások visszaszorítása érdekében.
7: Pont most júniusban fogunk indítani egy nagyobb kaliberű programot az online csalások megelőzése érdekében, ami főképp az időskorúakat célozza meg, és ugye itt ennek az is a lényege, hogy azért nem minden időskorú facebookozik, van fönn a közösségi média felületeken, próbálunk megjelenni olyan helyeken is, gyógyszertárak, orvosi rendelők, ahol mondjuk ez a korosztály gyakrabban megfordul, és elérni őket, bevonni kortársegítőket, de akár az unokákat, gyerekeket is, hogy a szüleiket, nagyszüleiket a saját módszereikkel edukálják, hiszen lehet, hogy valaki a hozzátartozójára jobban hallgat, mint mondjuk egy rendőrre.
6: 4 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották vármegyénk tűzoltóit az elmúlt hétvége során, adta hírül a katasztrófa védelem. Kigyulladt egy dízelüzemű személyautó motortere péntek este Tolnán. A lángokat kéziporral oltókészülékkel sikerült megfékezni, a helyszínre érkező tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral visszahűtötték az átforrósodott alkatrészeket. A tűzeset során személysérülés nem történt. Egy parkoló személyautóra szakadt egy 20 cm átmérőjű faág vasárnap délután Szekszárdon a Kadarka lakótelepen. A szekszárdi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrészek segítségével távolították el a letört ágat. Vasúti sínre dőlt egy fa vasárnap délután Pörböly közelében, a 154-es vasútvonal 111-es szelvényénél. A műszaki mentés helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltók siettek, akik motoros láncfűrés segítségével távolították el a kidőlt fát. Az eset során személysérülés nem történt. Szemét égett vasárnap este Tengelic János majorban egy Mágyás Király utcai házudvarának középső részén. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár segítségével oltották el a keletkezett lángokat.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát, írja az MTI. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon, vagyis a mai nappal lép hatályba. Az országos jégkármérséklőrendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyag készlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Felidézték, jelentős zivatarok söpörtek végig vasárnap az országon, amelyek egyes részeken jégverés is kísért. Az első komolyabb zivatarcella délután 2:30 körül alakult ki Pécstől északra, ezt követően egymás után fejlődtek ki az extrém jégesőt okozó zivatarcellák, amelyek közül több szupercellává alakult. A jégveszélyes zivatarok Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyét, valamint Békés vármegye déli részét is érintették. Vasárnap összesen 283 generátort kapcsoltak be, a rendszer folyamatosan dolgozott, a bekapcsolási területek a piros riasztást követve változtak. A bejelentések alapján 24 településről érkezett jégészlelés Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyéből. Szegedről és környékéről is érkeztek jégjelentések, az érintett területek közül Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki piros riasztást a meteorológiai szolgálat, így ott nem indították be a talajgenerátorokat, Tolna és Baranya vármegyében pedig csak későn került ki a legmagasabb jégveszélyt jelző előrejelzés. 11 balesetről érkezett bejelentés a Tolna vármegyei rendőrökhöz az elmúlt hétvége során, amelyek közül 3 esetben személyi sérülés is történt, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken reggel egy autós közlekedett Kapospulán a Kossuth utcában a Rákóczi utca irányába. A kereszteződéshez érve figyelmen kívül hagyta a stop táblát és megkezdte a balra kanyarodást. A manőver során nekiütközött a Rákóczi utcában Dombovár irányába szabályosan közlekedő motorosnak, aki a baleset esetben súlyosan megsérült. Szintén pénteken délután 6 óra körül a 65-ös főúton közlekedett egy motoros Zomba irányából Kégy felé, amikor feltehetőleg a nem megfelelő sebesség megválasztása és vezetés technikai hiba miatt egy erősen jobbra ívelő kanyarban balra letért az úttestről. Ezután egy optikai vezetőoszlopnak ütközött, majd az árokba hajtva felborult. A balesetben a motoros súlyosan megsérült. Vasárnapra virradó éjjel 00:30 körül is történt egy személyi sérüléses baleset. Egy autós közlekedett utasával Szekszárdon a Szilas utca 21-es szám előtti földes úton az 56-os főút irányából. Haladása során a murvával borított szakaszra érve megcsúszott a kocsival, elveszítette a jármű felett az irányítást és egy drótkerítésnek ütközött. A manőver során két betonoszlopot kidöntött, majd az úttesten a bal oldalára dőlve állt meg. A sofőr és utasa is használta a biztonsági övet. A balesetben a sofőr súlyosan megsérült, esetében a szonda pozitív értéket jelzett. Az elmúlt hétvégén a balesetet okozó ittas sofőrökön kívül további 3 esetben intézkedtek ittas vezetők ellen a rendőrök.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekötött.

0: Box FM.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Box FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Súlyog Tamás. Én szerintem meg kellett volna próbálni együttműködni vele, de ez meg sem történt, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna. Ha, hát mindegy, most már viszont harc, hát legyen harc, szerintem így vannak vele, és innentől kezdve akasztani fogják.
3: Ezt a Gabi mondja, aki állandóan úgy néz ránk, mint hogy megettük volna a reggeliét, érted? És nem tudjuk, hogy meddig akar velünk együttműködni. Tehát ne így nem bízik meg bennünk, pedig hát milyen korrekt.
4: Én csak abban bízok, hogy téged jobban utál, mint engem, és akkor lesz időm.
3: Na ugye? Ugye? És akkor innen már van mi ez.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölte hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Márta Kos, bővítésért felelős uniós biztos, luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe, írja az MTI. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52 Stratofortress nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszpont repülőterén hétfőn, írja az MTI. Az Edwards légitámaszpont közleménye szerint a repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek, helyi idő szerint a késő délelőtti órákban. A közösségi médiában megjelent közleményből nem derül ki, hogy vannak-e áldozatok, részleteket későbbre ígértek. A balesetről megjelent légifelvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett és nagy területen felperzselte a kifutópálya melletti füvet. A B-52 Stratofortress az amerikai haderő hadászati nehéz bombázója 14 000 kilométeres hatótávolsággal. A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. Csökkenő tendenciát mutatott a rendőrségi intézkedések száma Tolna vármegyében, nyilatkozta rádiónknak dr. Hablicsek Nikoletta. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitánya a tavalyi év eredményeit elemezve úgy nyilatkozott, csak egy terület van, amelyen emelkedett az elkövetések darabszáma Tolna vármegyében.
2: Egy enyhe csökkenést tudtunk elérni, ez egy 1,7%-os csökkenés, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 3783 bűncselekményt követtek el a vármegyénkben 2025-ben, ez 2024-ben 3847 volt, tehát egy csökkenő tendenciát mutat. Azt kijelenthetjük, hogy a lakosságot főleg a közterületen elkövetett bűncselekmények érdeklik, ebben is egy 6,2%-os csökkenést értünk el, és ugye van nálunk egy olyan kategória, ilyen 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amiben mondjuk egy rablás is benne van, tehát amik tényleg ilyen súlyosabb bűncselekmények, hogy abban is csökkenő tendencia figyelhető meg. Igazából egy bűncselekmény kategória van, amiben egy komoly emelkedés történt, és hát értelemszerűen erre reagálnunk is kell ebben az évben. Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő módon az online csalásoknak a száma, amiben ugye több mint 20%-os emelkedés volt 2025-ben, 478 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el az elkövetők a tavalyi évben, és az előző, azt megelőző évben ez 398 volt.
1: A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy még ebben a hónapban komplex programot indítanak a megyében az online csalások visszaszorítása érdekében.
2: Pont most júniusban fogunk indítani egy nagyobb kaliberű programot az online csalások megelőzése érdekében, ami főképp az időskorúakat célozza meg, és ugye itt ennek az is a lényeg, hogy azért nem minden időskorú facebookozik, van fönn a közösségi média felületeken. Próbálunk megjelenni olyan helyeken is, gyógyszertárak, orvosi rendelők, ahol mondjuk ez a korosztály gyakrabban megfordul, itt is elérni őket, bevonni kortárs segítőket, de akár az unokákat, gyerekeket is, hogy a szüleiket, nagyszüleiket a saját módszereikkel edukálják, hiszen lehet, hogy valaki a hozzátartozójára jobban hallgat, mint mondjuk egy rendőrre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élettőhöz.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: A stúdióban vendégem, ahogy ígértem, Fige Gergely. Köszöntelek itt a Paks FM stúdiójában, és köszönöm, hogy a fővárosból eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Idősügyi szakember vagy és memória tréner, már a titulusaid is izgalmasan hangzanak. Idősügyi szakember egyáltalán létezett mondjuk egy olyan 60-70 évvel ezelőtt, vagy ez egy új fogalom a szociológián belül?
2: Szerintem létezett már régebben is ez a titulus. Az más kérdés, hogy én nevesítem ezt a titulust. Ugye szakmai vezetők mindig voltak az idős ellátásban is, mind az alapellátásban, mind a szakosított ellátásban. Ugye a szakosított ellátásnak hívjuk azt az ellátási formát, amikor intézményben vannak az idősek, és akkor őket segítik ott egyrészt szakmai munkával, másrészt ápolói tevékenységgel.
1: Viszont azt mondják, hogy ma már a generációra, az új idős generációra, konkrétan ezt mondják, hogy egy új generáció, egy új idős generáció létezik. Ezt mióta mondjuk?
2: Hát ezt körülbelül egy 10 évvel ezelőtt kezdtük el használni. Már akkor láttuk, ugye, tehát a szociológiából azért mindenki láthatja, hogy a baby boom gyermekei, ugye a Ratko korszak gyermekei, ahogy idősödnek, ők már egy más generáció. Ha lehet azt mondani, ők már egy tanultabb generáció, ott már az ő gyermekkorukban az oktatás ugye az teljesen általános volt, mindenki hozzáfért ehhez az oktatáshoz, és ők úgy is idősödtek meg, hogy magasabban képzettek voltak, mint az előző generáció. Nagyon sok különbség van ezek között a korcsoportok között, ennek nem én vagyok azért a szakértője, én annyit látok belőle, amennyit a munkám során is megtapasztalok, hogy máshogy kell hozzáállni egy 90 éves emberhez, és máshogy egy most 70 éves ember. Ez mások az igények, mások a tudások, és itt nyilván az elvárások is, és erre az idős ellátásnak reagálnia kell.
1: Amikor Pakson az Alzheimer Caféban előadást tartottál, akkor annak az volt a címe, hogy hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban. Ez egyre nagyobb igény mondjuk a 70 pluszosoknál, vagy nem feltétlenül igény, hanem egy új, tulajdonképpen a társadalmi formához hozzátartozik, hogy ma már a 70 évesek, hát nem azt mondom, hogy fiatal emberek, de mondjuk fittebbek, mint mondjuk nem tudom, 40-50 évvel ezelőtt.
2: Jól mondtad, ez egy igény. A mai nyugdíjasok, akik most mennek nyugdíjba, vagy akik már pár éve nyugdíjban vannak, nekik egy ilyen elvárás, hogy minél tovább megőrizzék az önállóságukat. És nagyon hamar rájönnek, hogy az önállóságunkat úgy tudjuk megőrizni, hogyha a szellemi frissességünket, a kognitív képességeinket is megőrizzük. Tehát egy krónikus betegséggel, egy magas vérnyomással, egy daganatos betegséggel, egy ízületi betegséggel nagyon sokáig lehet a saját otthonunkban idősödni. De hogyha bent a motorháztető alatt a fejünkben ér valaminket, valamilyen betegség, valamilyen degeneratív betegség, akkor nagyon hamar mások segítségére szorulunk, és ezt akarják nagyon sokan elkerülni.
1: De tulajdonképpen az orvoslás fejlődése hozza ezt az igényt bennünk? Tehát, hogy már azt gondoljuk, hogy annyi mindent meg tud oldani az orvoslás, meg annyi mindent, tehát már nem vagyunk 50 évesen fogatlanok, tehát kezdjük mondjuk itt, igaz? És nagyon-nagyon sok minden van, amit meg tudnak oldani, meg tudnak gyógyítani, tehát úgymond tovább tudnak bennünket életben tartani, és talán ez hozza az igényt részünkről.
2: Uh-huh. Az igény szerintem ez a kristályos intelligencia hozza, ezt hívják gyakorlatilag a bölcsességnek. Tehát, hogy ahogy idősödünk, ugye az intelligenciánk az lehet, hogy egy kicsit csökken, de a kristályos intelligenciánk az növekedni fog. A gerontológiában így hívják azt a fajta megtapasztalást, amikor valaki így bölcsebbé válik, és van annyi élettapasztalata, hogy lát bizonyos dolgokat, megtapasztal bizonyos dolgokat, és abból következtetéseket von le. És ez az egyik, hogy például levonják azt a következtetést, hogy látják, hogy mi is az, hogy demencia, és mi ez a betegség, és akkor mindjárt jön az igény is, hogy hát én ezt a betegséget, ezt el akarom kerülni. És akkor egyrészt tájékozódnak, eljárnak olyan előadásokra, mint az Alzheimer Café, itt Pakson is, és hát nyilván ehhez kapcsolódóan van csoportfoglalkozás is, könyv is, amivel fel lehet egy kicsit vértezni magunkat, hogy a kockázatát csökkentsük ennek a betegségnek.
1: Hú, de jó, hogy felosztod a demenciát, képzeld el, nagyon-nagyon sok idős, 60-70 pluszos hallgatónk van. Általában egyébként a kereskedelmi rádióknak ma már nagyon sok 60-70 pluszos hallgatója van, és nagyon sok visszajelzést kapunk arra vonatkozólag, hogy ők annyira örülnének, ha foglalkoznánk kicsit többet, vagy nagyon sokat a demenciával. Ez egy teljesen új betegség és jelenség, vagy volt 500 évvel ezelőtt is, csak nem foglalkoztak vele, nem így hívták, most nagyon sok szó esik róla.
2: Igen, mindig is volt ez a betegség, csak ugye mai napig is egy kicsit ilyen tabusított betegség, és nagyon sokszor nem beszélünk róla, szerencsére egyre többet. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy gyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan betegség. Viszont nem mindegy, hogy kinek mennyi a rizikója arra, hogy ilyen beteg legyen, nem mindegy, hogy hány évesen lesz ilyen beteg, és nem mindegy, hogy amikor már diagnosztizálják a betegséget, ha diagnosztizálják, akkor mennyi lesz még az az egészségben eltöltött idő, amit ő még viszonylag segítséggel is, de komfortosabban el tud tölteni.
1: Tehát akkor a demencia nem gyógyítható, nem elkerülhető, de esetleg megelőzhető?
2: Igen, kockázatát lehet csökkenteni, azért is, mert maga a demencia az nem egy betegség, ez egy tünet együttes. Sokfajta demencia van, van frontotemporális, vaszkuláris jellegű, traumatikus, toxikus demencia is, meg sorolhatnám. Többfajta ilyen demens megbetegedés van. Talán a közös vonal bennük az, hogy mindegyik szellemi képességeinket érinti, tehát magyarán mondva a feledékenységet, elbutulást is szokták mondani ugye a hétköznapokban. Ez talán a közös bennük, de a kiváltó ok, a kezelési lehetőségek, maga a megelőzés, az mindegyiknél egy kicsit más és más.
1: Láttam nagyon sok interjúdat, például amikor a Duna TV-n is ilyen a műsorvezetőknek ilyen memória feladatokat adtál, mint memória tréner, például demensekkel így foglalkozol, különböző feladatokat adsz nekik?
2: Igen, én általában fennjárókkal foglalkozok, tehát olyanokkal, akik még nem demensek, esetleg enyhe kognitív zavarban szenvednek. Az enyhe kognitív zavar a demenciának az előkapuja, úgy kell elképzelni, mint a cukorbetegeknél az inzulin rezisztenciát. Ott még abszolút tudják ezeket a feladatokat csinálni az idősek, és ezzel késleltethetik a betegségnek egyrészt a romlását, másrészt pedig, hogyha már kialakult a betegség, akkor annak a lefolyását. Az agyi stimulus, ez egy bizonyítottan hatásos minden életkorban és minden kognitív betegségben is. Ezek az agyi szinapszisok, ez az agyi aktivitásnak a fenntartása, nem csak időseknél, ez fiatalabb korban is nagyon hasznos, hogyha stimuláljuk gyakorlatilag az agyműködést, és erre vannak olyan feladatok, amik bizonyítottan hatnak rá.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: De miért kellnek memória feladatok mondjuk 70 pluszosan? Nem elég, hogy olvassunk? Tudod, ez egy olyan dolog, amikor szokták mondani, hogy hát 50 évesen, meg 40 évesen, meg már 30 évesen is eljárunk a konditerembe, ahelyett, hogy kapálnánk kint a földeken. Tehát kellenek a memória feladatok? Nem elég, hogy azt mondjuk neki, hogy ilyen társadalmi életet, beszélgessen a családtagjaival, a szomszédjaival, olvassunk könyveket, 70, akár 80 pluszosan is. Tudom, nem jó a szemünk, meg egyebek, de hát arra is van megoldás.
3: Uh-huh. Hát két dolgot szoktak ugye mondani minden nyugdíjasnak és leendő nyugdíjasnak. Az egyik, amit te is mondasz, az olvasás. A másik pedig a rejtvényfejtés.
2: Ó, a rejtvényfejtés.
3: Ezt a kettőt szokták mindig javasolni.
2: De ez segít?
3: Nem.
2: Nem segít?
3: Részben. Talán az túlzás mondani, hogy nem segít, de ezek olyan, mintha egy problémát csak egy oldalról közelítenénk meg. Az olvasás jó, de tudok úgy is olvasni, hogy szemmel olvasom, és gondolatilag nem követem. Ekkor van az, mikor az oldal felénél ugye visszamegyünk az elejére. Mit is olvastam? De tudatilag nem fogom át, amit olvasok. Máshol járnak a gondolataim. A figyelem, fókuszom az gyakorlatilag ott nincs jelen.
2: Jó, akkor azt kell nekik mondani, hogy figyelve olvassanak.
3: Igen, figyelve olvassanak. A csoportfoglalkozásaimon mély olvasás technikáját is megmutatom az időseknek. Ez a magyarul mondva figyelmesen olvassunk, erre azért vannak technikák. Ezt egy kolléganőm ajánlotta a figyelmembe, aki Olaszországban él, és az ottani idős alapellátásban. Ez egy bevált eszköz, hogy az időseknek vannak olyan csoportfoglalkozások, mikor mély olvasnak. És ez ugyanolyan figyelemfókusz gyakorlat, mint az én feladataim, amiket csoportfoglalkozásokon alkalmazok.
2: Nem is hallottam még ezt a kifejezést, megmondom őszintén, tehát megtanítanak bennünket kisiskolás korunkban olvasni, de nem mondták a tanárok, hogy mély olvasva olvassuk az egri csillagokat.
3: Mondják, csak más szavakat használnak. Aha. Erre. Technikára is nincs, nyilván az iskolarendszerben diákoknál nincs arra idő, hogy egy adott oldallal, vagy egy adott fejezettel olyan mélyebben, vagy részletesebben foglalkozzanak, de csoportfoglalkozáson erre azért van lehetőség. Uh-huh. A másik pedig, ugye, amit említettünk, a rejtvényfejtés, ami jó, nem akarom én a rejtvényeket Isten őriz, hogy szidjam, mert tényleg egy hasznos dolgok, de ha belegondolunk, én ha nem tudom az aranynak a vegyelét, akkor ülhetek a rejtvény felett egy napot is, akkor se fogom tudni. És gyakorlatilag az a stimulus ott elmarad, hogy valamit megjegyzek, és utána azt visszaadom. És ez az a mozzanat, mikor a rövid távú memóriámba, vagy esetleg a középtávúba elraktározok valamit, és utána azt elő tudom hívni. És ez az agyi aktivitás, ez hiányzik sokszor az időseknél. Eleve összekeverjük azt, hogy valakinek a figyelemfókusza nincsen meg, vagy a memorizálási képessége romlik. Én ugye alapellátásban dolgozok, mint szakmai vezető, és szoktak jönni családtagok, hogy segítsek már nekik, édesanyának vagy édesapának, úgy veszik észre, hogy romlik a memóriája. És akkor mindig szoktam mondani, hogy egyrészt házi orvos, és utána neurológus, tehát vizsgálják meg, hogy ez tényleg egy memória romlása. Másrészt pedig nem biztos, hogy a memóriája romlik, lehet, hogy a figyelme nincs már meg, vagy a figyelme nem aktív, és abban az a jó, hogy ezt lehet erősíteni azért.
2: Visszatérve egyébként, tehát ehhez kapcsolódik a paksi előadásodra, amikor az a címe az előadásodnak, hogy hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban, akkor ilyen témákról van szó egyébként?
3: Ilyenekről is. Ugye maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol, vagy dohányzás, vagy inaktív életmód. Másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
2: Nagyon örülök, hogy eljöttél, és tudtunk egy kicsit beszélgetni. Engem nagyon érdekel a téma, képzelt, hadd meséljek el így a hallgatóknak is egy személyes példát. Orvosnál jártam, és egy problémával, és ott kiderült, hogy van egy másik problémám is, és kérdezte az orvos, hogy ezt miért nem oldjuk meg, vagy oldottam meg eddig, és mondtam, hogy hát azért nem oldottam meg, mert nekem, engem anyukám úgy tanított, hogy ha majd azt a kort elérem, akkor az jön az a probléma, és akkor azzal együtt kell érni. És ez az egyébként nálam idősebb orvos teljesen kiakadt, hogy így mondjam, és nagyon-nagyon szigorúan beszélt velem, és teljesen el volt képedve, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy az ön anyukája 30 évvel ezelőtt éneket mondott, de teljesen más világ van. Ma már a 70 éves emberek is fiatal emberek, nemhogy a 40-es éveik végén járó hölgyek. Ez kezelni kell, és utána 30 évig egészségesen élni, vagy ezen a területen is jól élni, és ez teljesen összecseng azzal, amit egyébként tőled hallok és a te előadásaidon, hogy ugye szokták mondani, hogy a 70 az új 30, és ez egy erős és nem igaz, és tudom, hogy te is mondtad egyik előadáson, hogy ez így nem igaz, de tényleg másként tekintenek magukra a mai 70 évesek, és lehet, hogy mi is másképp tekintünk rájuk.
3: Igen. Én napi munkám során azért találkozok 90-100 éves emberekkel is, és azt meg tudom erősíteni, hogy ezek között, a magas életkort megélt emberek között nincs olyan, aki egészségtelen életmódot folytat, vagy nincs olyan, aki mondjuk orvosi javallatoknak nem veti alá magát, tehát mondjuk nem szedi a vérnyomás csökkentőt, hogyha neki azt szednie kell, vagy nem megy el a szűrővizsgálatra. Tehát, hogy ezzel ki tudjuk egészíteni, és ki is kell egészíteni a kezeléseket is, és ugye az egészségünk megőrzését is.
2: Ugye a beszélgetés elején említettük, hogy a titulusodnál fogva idős ügyi szakember, vagy egyébként melyik korosztály az, amelyikkel foglalkozol? Tehát melyik korosztállyal foglalkozik az idősügyi szakember?
3: Hát jellemzően a 70 év feletti korosztállyal. Csoportfoglalkozásomon 70-80 évesek jelennek meg. Az alapellátásban, ahol dolgozok, ott 80-90 éves emberek is megjelennek.
2: Utolsó kérdésként lehet, hogy nagyon nehezet fog föltenni, mert nem lehet egy mondatban válaszolni rá, de mit tapasztalsz? A 70 pluszosoknak mi a legnagyobb, nem is azt mondom, problémájuk, inkább úgy mondom, igényük?
3: Szerintem az a legnagyobb igényük, hogy ebbe az információs zajba olyan tanácsokat, vagy olyan tudással tudják magukat felvértezni, ami hiteles. Amit nem akarok senkit megbántani, de nem egy influencer mond, aki soha nem volt még mondjuk idős otthonban, vagy nem dolgozott még ezen a területen, vagy nem ez volt a szakmája, hanem egy olyan mond, aki egyrészt tudja hozni a kutatási eredményeket is, ami a témában releváns, másrészt pedig azokat a gyakorlati aspektusokat, ami mondjuk kifejezetten a magyar idősekre szabható.
2: Hú, de jó, milyen igaz lehet, és még egy utolsó kérdés eszembe jutott, és a 70 pluszosoknak hány százaléka él annyira tudatosan, hogy akar egészségesen élni, akar megelőzni mondjuk akár egy demenciát, eljár mondjuk olyan előadásokra, amelyeket te vagy más szakemberek tartanak, hány százaléka foglalkozik ezzel?
3: Szerintem egyre több százaléka.
2: 50, 60, 70 plusz?
3: Számot így nem mernék becsülni, de ugye nagyon sok és egyre több idős van Magyarországon. Ez nem egy ország specifikus dolog, tehát az egész kontinens idősödik, és ők is rájönnek, hogy sokkal hatékonyabb, olcsóbb is, humánusabb is, egyszerűbb is egy problémát megelőzni, elébe menni, mert ugye egy minőségi életet tud minél hosszabb távon élni. Ez nem a longevity, tehát én nem azt képviselem, hogy maradjunk fiatalak, hát az idősödés egy természetes folyamat, ezt magunkhoz kell ölelni, ezt el kell fogadni, ez az életrendje. De az, hogy ez milyen minőségben történik. Ugye nekem van egy honlapom, a sikeresidősödés.hu, és ez a sikeresidősödés, ez egy gerontológiai fogalom is egyébként. Ez azt jelenti, hogy minél tovább megőrzöm gyakorlatilag az egészségemet, vagy próbálom megőrizni attól, hogy még idősnek nézek ki, és mondjuk úgy is járok, mint egy idős, mert már nem vagyok fiatal, és még esetleg olyan szokásaim is lehetnek, de attól még az egészségemet meg tudom nagyon sokáig őrizni, és az önállóságomat is.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: A Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár vezetője Tóth Györgyi van velem a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak!
1: Egy kicsit körbenézünk veled, megszokhatták már a hallgatóink, hogy azért egy pár havonta össze szoktunk csörögni, hogy mégis végigbeszélgessük azt, hogy milyen programok lesznek. Hát a június az általában minden kulturális központ életében. Hát olyan szempontból nagy kihívás, hogy véget ér a suli, berobban, beindul a nyár, és hát azért kell, hogy jöjjenek a nyári programok, ez így lesz nálatok is.
2: Igen, nálunk is így van, már májusban elkezdtük a szabadtéri programokat, ez mindig egy különös izgalom, hiszen amellett, hogy a programokat igyekszünk mindig tökéletesen megszervezni, hát a teremtő néha közbeszólhat, és ezért minden szabadtéri programunk előtt van egy kis izgalom, hogy lesz eső, nem lesz eső, de bízunk a legjobbakban, hogy itt dombol a nyár, és csak-csak jó idő lesz minden szabadtéri programhoz mindenkinek.
1: Így van, a reggeli órákban egy egyébként már én is beszéltem arról, hogy a következő programotok, én annyira szeretem ennek a programnak a nevét, a címet, ezt olyan jól kitaláltátok, ez a téren nyáron, együtt téren nyáron, bocsánat, ugye? Így van egészen pontosan. Ennek a programnak a részleteit nézzük meg. Egyébként amiről én reggel beszéltem már a hallgatóknak, az az, hogy várjátok azoknak a jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autóval és motorral, vagy akár veterán kerékpárral, mert hogy ez is a program része.
2: Igen, már hetekkel ezelőtt felhívást tettünk közzé, hogy várjuk a járműveket, jármű tulajdonosokat. Ez körülbelül egy 4 éves programunk, és talán első évben nem is volt még veterán jármű felvonulás, de azóta minden esztendőben meghirdetjük, és egyre többen jelentkeznek. Most már elmondhatom, hogy több tucatnyi járművel találkozhatnak majd az érdeklődők szombaton a Hősök terén, illetve hát aki szeretné őket meglátni, majd vagy megtekinteni, majd elmondom az útvonalat, hogy hol tekinthető meg a felvonulás.
1: Egyébként a téren nyáron, illetve az együtt téren nyáron rendezvényetek, ott a Hősök terén, most már évek óta, miről szól elsősorban? Tehát egy igazi nyárindító családi nap, ha lehet így mondani?
2: Igen, egy családi délután gyerekeknek külön szervezünk programokat, hogy ide tudjanak jönni, és vannak vendéglátóegységek. Egy ilyen kötetlen szórakozás, lehet borozgatni, lehet fagylaltozni, lehet egy jót beszélgetni. Gyakorlatilag egy közösségi, igazi közösségi térre alakul át a Hősök tere, ahol hát sok jó ember találkozhat és egy picit szórakozhat. Amatőr zenészek fognak föllépni. Szerintem minden adott lesz ahhoz, hogy szintén megint jól érezzük magunkat majd a téren. Szombaton.
1: Alapvetően egyébként 2 felvonulás szokott lenni, mert ugye 17 órakor lesz a felvonulás a gyerekeknek, 18 órakor meg a veterán jármű felvonulás, amit nyilván elsősorban csodálunk, bár szoktátok mondani, hogy kerékpárral is lehet követni a veterán járműveket, de a 17 órási felvonulás gyerekeknek az miről szól?
2: Hát ezt most először találtuk ki, eddig még ilyen nem volt. Úgy gondoltuk, hogyha elindul a menet akkor kezdjük onnan. A művelődési központból indul a menet, végig megy a Percel utcán, kimegy a fő utcára, egészen Mőzsre a vasútállomásig, ott megfordulnak, és visszajön a menet a fő utcán, be a Hősök terére, a Balcsi-Zsilinszky úton keresztül, az önkormányzat parkolójába fogjuk őket beterelni, és úgy gondoltuk, hogy ameddig a közönség várja a menetet, addig a kicsiknek is szervezünk, hiszen azt már évek óta látjuk, hogy jönnek a családok babakocsival, nyúnyóval, rollerrel, mindenféle járművel jönnek a gyerkőcök, és most arra gondoltuk, hogy akkor őnekik is egy felvonulást fogunk ott izibe fölépíteni, és be fogjuk őket mutatni, és bevezetjük őket az úgymond színpad elé, és meg lehet őket csodálni, hogy milyen járművel közlekednek a legkisebbek a városban.
1: Óriási ötlet. Tehát figyelj, ha csak 5-10 gyerek megjelenik nyuszi motorral, Az egy óriási élmény, úgyhogy ez egy nagyon jó ötlet, nekem nagyon-nagyon tetszik, és akkor megérted, tehát ez egy teljesen új dolog és új történet. Aha, jó, nagyon jó. Akkor 18 órakor kezdődik a veterán jármű felvonulás, ami pedig a koncerteket illeti, 19 órakor madarak, 3-4-10-kor pedig ugye az Electric Soul Band, ami tulajdonképpen helyi zenekarotok, hogyha jól tudom.
2: Igen. Többek között Tolnai zenészek is vannak benne, de hát Kovács Aliszt nem kell bemutatnom a Paksi Rádió hallgatóinak, hiszen mindenki ismeri, akár az Éterek hullámhosszáról is. Igen. Illetve hát nagyon szeretjük őt, nagyon jól énekel, és szerintem már bejárta az egész megyét.
1: Igen, és megmondom őszintén, hogy az Electric Soul kapcsán mindig csodálkozom, hogy Aliz annyiféle formációban énekel már, és olyan sikereket ér el, és ennek ellenére az Electric Soul frontembereként, úgymond és énekesnőjeként továbbra is ott van, és lelkesen jár a csapattal a fellépésekre, szóval Aliz és a bandája az Electric Soul fog fellépni nálatok, és mindezt tehát az Együtt téren nyáron program június 20-án, vagyis ezen a hétvégén szombaton lesz 17 és 23 óra között Tolnán a Hősök terén. Még 2-3 tolnai programot azért nézzünk át, vagy legalábbis a júniusiakat. A téren nyáron program után 20-a és mondjuk június vége között lesz még program.
2: Igen, még a télen nyáron előtt pénteken, az idei esztendőben útjára bocsátottuk a Tolt János Filmklubot. Ennek a következő programja lesz június 19-én pénteken 20 órai kezdéssel. Ezt egy szabadtéri vetítésnek, mozizásnak tervezi a könyvtárvezetője. Reméljük, hogy sikerülni fog. Mégpedig a Rómeó és Júlia musicalt lehet majd megtekinteni a filmklub keretében. Aztán a legkisebbekre is gondolunk, hiszen június 24-én szerdán 10 és 10 óra 30 között limonádé partira várjuk a legkisebbeket. Ez alkalommal diavetítést fog neki a könyvtárvezető bemutatni.
1: Uh-huh. Hú, de klassz. Egyébként a filmklubon a Róma és Júlia ott a magyar verziót vagy a francia verziót fogjátok játszani?
2: Volt egy musical az Operett Színházban Hajdanán, és az a színházi előadást fognak látni, musical formájában és mozizás közben. Egy ilyen összetett műfaj lesz most így.
1: Jaj, de jó.
2: Gyakorlatilag az Operett színház előadása lesz látható.
1: Aha, igen, így már érthető. Oké, tehát téren nyáron program ezen a hétvégén, illetve pénteken filmklub és a limonádé parti, ezek még beférnek júniusban. Egyébként, hogyha egy picit távolabbra tekintünk, júliusban és augusztusban, mik azok a nagy programok, vagy legnagyobb programok, amelyekre készültök?
2: Különösebben nagy programra nem készülünk a nyár folyamán. Táborokat fogadunk be, illetve 3 tábort fogunk tartani. Ez 2 tábor lesz alsó tagozatos iskolásoknak, 1 a felsősöknek, és mivel mi egy integrált intézmény vagyunk, ugye sport létesítményt is működtetünk, ezért nagyon sok sporttáborunk lesz a Lovardában, és még hozzánk is jönnek, a különböző telephelyeken lesznek különböző táborok, úgyhogy mi ezzel leszünk elfoglalva, és már elmondhatom, hogy a Bárka Fesztivál programja is összeállt, úgyhogy lassan majd azzal is fogunk jönni, hogy mik lesznek a Bárka Fesztiválon szeptember 11-én és 12-én Tolnán a Dunaparton.
1: Hát nem véletlen egyébként, hogy nem feltétlenül mondjuk egy falunapra vagy egy városnapjára készültök a nyáron, nektek ugye máskor vannak ezek a programok, de nagyon meghatározó valóban a szeptemberi Bárka Fesztivál. Azt gondolom, hogy ezt a vételkörzetből is mindig nagyon sokan figyelemmel kísérik és várják, de akkor mindenek előtt ajánljuk akkor ezek szerint legfőképpen a téren nyáron elnevezésű rendezvényeteket június 20-án, ami pedig a gyerektáboraitokat illeti. Köszönöm, hogy ezt is megemlítetted. Van még férőhely? Tehát hogy álltok? Lehet még jelentkezni?
2: Várólista van. Feltettük áprilisban azt hiszem a hirdetést, és 2 hét alatt betelt. Úgyhogy már várólisták vannak, ez ilyen 26-28 fővel mennek a táboraink, nagyon nagy népszerűségnek örvend. Józsa Jácin kollégám állítja össze évek óta a programokat, és hát nagyon színes kínálat van, és nagyon szeretik a Tolnai családok gyerekek, úgyhogy nagyon-nagyon hamar betellik a létszám.
1: Hát akkor jó gyerekezés nektek nyárra. Akkor lesz.
2: Köszönjük program. Szépen.
1: És akkor együtt téren nyáron, június 20-a szombat 17 és 23 óra között, hol?
2: Tolnán a Hősök terén.
1: Igen.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
1: Többek között veteránjármű felvonulással, madarak és Kovács Aliz, valamint Electric Soul band koncerttel, és nagyon tetszik nekem ez a gyerekek felvonulása, vagy nem tudom, hogy nevezzük pontosan. Az pedig hány órakor kezdődik?
2: 5 órakor.
1: És akkor ide pedig várjátok azokat a családokat, ahol a gyermek rollerrel, vagy nyuszi motorral, vagy nem tudom, körkorcsolyával, nem tudom,
2: bármi, ami gurul.
1: Ami gurul.
2: És a Hősök terére várjuk őket, mert hát ott lesz egy kis felvonulás nekik, majd kitaláljuk, hogy mi legyen az útvonal.
1: Igen, igen, meglátjátok, hogy milyen lesz a korosztály, csak ezek a nyuszi motorok nehogy elszáguldozzanak, ahogy szoktak. Szeretem, amikor anyukák így nézem, hogy anyukák is sprintelnek utánuk, mert a kereszteződésnél nem biztos, hogy megáll, de bízunk benne, hogy a felvonulás ütemét majd érzik, hogy itt most nem száguldozni kell, hanem együtt vonulni.
2: Igen, igen, igen. Szerintem ez egy nagy feladat lesz majd részünkről sorba állítani őket, de szerintem menni fog.
1: Biztos vagyok benne.
0: Best of Élesztő, a Paks FM-en.

0: Új-Zéland. Hihetetlenül izgalmas. Volt már itt nálunk több cserediák. Az USA-ban tanultak, vagy mit tudom én, Spanyolország, Anglia, de Új-Zéland. Botond, mindenek előtt hányadikos vagy, hova jársz, melyik suliba, Pakson élsz?
1: Igen, paksi vagyok, a tizedikes, és a Vakbottyánba járok. És igen.
0: És az elmúlt fél évet töltötted Új-Zélandon.
1: Igen.
0: Na kezdjük ott, hogy hogy jött ez az Új-Zéland. Tehát egyáltalán mikor és ki találta ki, anya, apa vagy te, hogy szeretnél külföldön tanulni?
1: Hát azt én találtam ki, hogy külföldön szeretnék tanulni. Nagyon régen szerintem, tehát ilyen 12 éves lehettem. Azt nem tudom tényleg, hogy honnan jött, csak az, hogy egyszer szeretnék. Az Új-Zéland, az pedig, hát az érdekes, hogy volt, mert én legesleg először az USA-ba jelentkeztem, hogy oda megyek cserediáknak, aztán elgondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy mégse oda szeretnék, úgyhogy ott visszavettük a jelentkezést, és utána eltelt egy kis idő, és beadtuk Ausztráliára, és ott ment is minden, azt hiszem egy hónap volt, hogy addig, hogy kimentem volna, csak közölték velünk, hogy nem fogad több cserediákot a kormány, ezért nem mehetek oda, és felajánlották, hogy mehetek szintén Ausztráliába, de Tasmániába, vagy Új-Zélandra, és akkor ott mondtam, hogy egyértelmű, hogy Új-Zéland.
2: És akkor az fontos, hogy te 16 éves vagy, ez nem egy Erasmus, vagy nem egy egyetemi fél év, hanem ez egy középiskolai év, és ezt teljesen te találtad ki, és 10. osztálynak a második felét, mert ugye lehet, igen, vannak országok, ahol 3 hónapra, egy egész tanévre, 10 hónapra, aztán a arra mennek a legtöbben, hogy 10 hónapra mennek ki, és te csak egy fél évet tudtál eltölteni Új-Zélandon. Miért csak egy fél év, hogyha azt már elmondtad, hogy miért Új-Zéland, miért csak egy fél év? És megbántad-e?
1: Hát először nem bántam meg egyáltalán, tehát nekem ez a fél év ez szerintem tökéletes volt, és az, hogy miért egy fél év, nem tudom, nem akartam, az osztályommal akartam maradni itt a gimiben, viszont nem tudom, hogy be tudtam-e volna vállalni az egy évnyi anyagot osztályozóra, ezért úgy voltunk vele, hogy akkor legyen fél év inkább.
2: Új-Zéland az egy olyan hely, hogy nekem top 1 a bakancslistám van, hogyha lehet bakancslistát mondani, de sokan azért nem mennek el még, nem tudom, Portugáliába sem, mert 4 óra az út. Mennyit utaztál odafele és visszafele?
1: Hát odafele így majdnem 2,5 napot, majdnem 3-at, mert tolták a járataimat. Ugye úgy volt, hogy először Münchenbe mentem, az egy órás út volt csak, utána Los Angelesbe, nem is, azt hittem, hogy másik irányba fogok, tehát Ázsia fele, de nem, Amerika fele mentem, az volt 12 óra, ott voltam szerintem 15 órát a reptéren, mert törölték a járatomat, utána volt még egy 12-13 órás utam Oaklandbe, és akkor Oaklandből még volt egy órás utam már országon belül a városba, ahol voltam.
0: Új-Zéland hihetetlenül izgalmas, nagyon más az élet, mint itt Magyarországon?
1: Igen, nagyon.
0: Nagyon más? Na miben nyilvánul ez meg? Mesélj. Nyilván nagyon kíváncsiak vagyunk majd a sulira is, de miben nyilvánul meg az, hogy más az élet?
1: Hát először, ami nekem nagyon feltűnt, az, hogy mennyire kedvesek az emberek. Tehát ezt így hallottam, mielőtt kimentem, hogy sokkal kedvesebbek, meg hogy nagyon befogadók, de hogy ez abszolút igaz, tényleg nagyon. Ez volt az egyik. A másik az, hogy mennyire ilyen multikulturális volt az egész ország. Tehát tényleg, ugye én egy 45-es városban voltam, de volt tényleg olyan nemzetiség, minden, amit el tudtál képzelni. Ez nagyon tetszett egyébként. Az időjárás az nagyon más volt. Ugye én januárban mentem ki, ez nálunk tél volt, ott ez nyár, és nyár közepe volt, viszont nem volt olyan meleg az idő, mert itt nem megy nyáron se 25 fok fölé a hőmérséklet.

0: A nap viszont erős volt nagyon, mert nem jó az ózonréteg, nagyon vékony az ország fölött, úgyhogy az sokkal erősebb, viszont a hőmérséklet az így, az nem annyira, tehát ilyen extrém meleg, hogy ne bírnád ki. A távolságok az országban még, ami nagyon feltűnt, hogy ugye kb. Háromszor akkora Új-Zéland, mint Magyarország, de sokan nem tudják, mert egyébként, hogyha ránézel a térképre, akkor ott van a sarokba, azt hiszik, hogy ez körülbelül semmi, de hatalmas az ország, és tényleg nagyon nagy távok vannak benne, és ugye mivel csak 5 millió lakosa van, ezért eléggé feltűnik, hogy mikor mész egyik városból a másikba, ott órákat tudsz úgy menni, hogy ne látnál egy kisváros se.
1: Annyira azért nem rossz, mint Ausztrália, ahol ki van írva, hogy a következő 2500 kilométeren benzinkút sincs, és 2 tankkal vannak felszerelve az autók, meg a
0: igen.
1: A kamionok, köszönöm, igen. De egy gyönyörű, ugye? Te, ahogy mondtad, 45 ezeres városban voltam, mi ennek a neve?
0: Whanganui,
1: és ahogy én láttam, ez a, ugye úgy szokták mondani, hogy Új-Zélandon van az északi sziget, igen, meg a déli sziget, és például, hát az északin talán ott többen is laknak, mert ott van Auckland, igen, és Wellington is, a főváros, és, de a déli a szebb.
0: Sokkal
1: szebb. És voltál?
0: Voltam.
1: Miben telt ez a fél év? Ez inkább a tanulásról szólt, a nyaralásról, kapcsolatépítésről, vagy kirándulás?
0: Inkább a kirándulásról. Hát azért ugye tanultam is, de határozottan inkább arra, ők is arra törekedtek, hogy minél többet meg tudjanak nekünk mutatni az országból. Mert úgy volt, hogy az én sulimba szerintem volt körülbelül 30 cserediák rajtam kívül, és amúgy tök jó volt, mert európaiak voltak körülbelül mindannyian, és az északi szigeten ott inkább a suli vitt minket körbe, tehát volt egy ilyen külön tantárgyam, hogy felfedezzük Új-Zélandot, valamilyen volt, és ott mindig vittek minket hegyet mászni, barlangászni.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára, írja az MTI. Keir Starmer brit miniszterelnök a Downing Street-en tartott hétfői sajtóértekezletén bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. Arra a kérdésre, hogy a 16 éven aluliakra vonatkozó közösségi média használati tilalom mikor lép érvénybe, Keir Starmer azt mondta, a kormány reményei szerint a szükséges jogszabályokat még karácsony előtt elfogadja a parlament, és az intézkedés 2027 tavaszán hatályossá válik. Aktuális agrárkérdéseket beszéltek át, és értékes szakmai tapasztalatokat osztottak meg a résztvevők a Tolna vármegyei küldött gyűlésen lengyelen, adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete. A küldött gyűlésre az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikum kastély épületének dísztermében került sor. A résztvevőket dr. Kozári Zsolt, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd vendégedit, a NAK Tolna vármegyei szervezetének elnöke adott tájékoztatást a kamara aktuális feladatairól, az egységes kérelmek benyújtásának tapasztalatairól, valamint a szervezet jövőbeni célkitűzéseiről. A küldöttek emellett átfogó képet kaptak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos és vármegyei tevékenységéről is. A délutáni szakmai program kiemelt témája a klímaadaptáció és az erdőgazdálkodás kapcsolata volt. Az előadást Horváth Csaba okleveles erdőmérnök, a Gyulai ZRT erdőművelési és fahasználati műszaki vezetője tartotta, aki gyakorlati példákon keresztül mutatta be az ágazat előtt álló kihívásokat és lehetőségeket. A rendezvény zárásaként a résztvevők közös sétát tettek a kastélyparkban, amely jó alkalmat teremtett a kötetlen szakmai eszmecserére, a tapasztalatok megosztására és a kapcsolatok erősítésére. Biztonságosak Tolna vármegye kijelölt természetes fürdőhelyei, tájékoztatott a Tolna vármegyei kormányhivatal. Tolna vármegyében 2026-ban hasonlóan az elmúlt évekhez két víztesten, Domboriban, valamint Szálkán találhatók kijelölt természetes fürdőhelyek. A kormányhivatal közölte, a kijelölt Tolna vármegyei természetes fürdőhelyek vizének első fürdési szezon előtti vizsgálata május 26-án, illetve június 2-án megtörtént. Az egyedi vízminták értékelésekor meghatározott kritériumok alapján megfelelő és nem megfelelő kategóriát különböztetnek meg. Az aktuális fürdővízminták vizsgálati eredménye szerint mind a négy dombori strandon, illetve a szálkai tavon is megfelelő minőségű volt a víz. A Tolna vármegyei kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken jelentős az egészségügyi kockázat. Egyrészt balesetveszélyes is lehet az ismeretlen víz, a vizekben lehetnek korhadt fák, éles, kemény tárgyak, amelyek akár súlyos sérüléseket is okozhatnak. A nem ismert vízmélység következtében pedig nő a vízbefulladásos balesetek kockázata is. Másrészt a nem ellenőrzött vízminőség komoly közegészségügyi, járványügyi kockázatot is jelent.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Távozik a PFC-től Simon Barnabás, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Paksi FC és az FC Ajka június 15-én hétfőn megegyezett Simon Barnabás játékjogát illetően, így a kapus 5 év után búcsúzik a Pakstól. Az utánpótlás válogatott kapus 2021-ben érkezett Paksra. Simon már az első Paksi FC-nél töltött szezonjában 8-szor is helyet kapott az NB1-es mérkőzés keretben, ekkor még mindössze 17 évesen. Az élvonalbeli bemutatkozására sem kellett sokat várni, ugyanis 2022. novemberében egy Újpest elleni győztes mérkőzés alkalmával csereként beállva kapott lehetőséget. 2024. augusztusában az Európai Kupa porondon is debütálhatott, hiszen a Mladá Boleszláv elleni párharc mindkét mérkőzésén ő védte a csapat kapuját. Minden sorozatot figyelembe véve összesen 33 alkalommal őrizte az együttes hálóját. Fájó szívvel búcsúzom, hisz Pakson nőttem fel, utánpótlás játékosként jöttem és felnőtt labdarúgóként távozom. Mindenki nagyon hiányozni fog, rengeteget jelent számomra ez a klub. Szeretném megköszönni Haraszti Zsoltnak, Csernyánszki Norbertnek, a teljes szakmai stábnak, valamint a klubvezetésnek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíztak bennem. Paks örökre a szívemben marad, az biztos, fogalmazott Simon Barnabás a klubtól való búcsúja alkalmával.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
0: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.
1: Rohanj a világból, repülj.

0: jelentkezz meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: Paks FM.
2: Összekött.

jó, hogy ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: Csak hazai. Hazai kedvencek itt. Itt. A Paks FM-en.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Kapitány István ugye teljes miniszteri fizetését felajánlotta egy magyar koraszülött és újszülött mentő alapítvány részére, és mindenképp érdemes erről a kérdésről szerintem beszélni. Egyrészt abból az aspektusból, hogy kell-e ez a színház idézőjelben a népnek. Hát én nyilván becsülendő, csak én úgy érzem, hogy ez egy hamis kép.
2: Mármint? Az, hogy valaki gazdag?
1: Nem, hanem...
2: És jótékonykodik?
1: Nem, hát hanem az, hogy nem, ilyen. Hanem egy hamis képet fest a politikusokról, mert szerintem nem ez kell, hogy legyen az elvárás a politikussal szemben, hogy a fizetését például ajánlja fel bárkinek, mert vannak olyan politikusok, akiknek ez a bevételi azt forrása. Értem, csak hogy egy kicsit
3: de
1: olyan...
3: De neki nem kell. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk egyformák, és mindannyiunktól más-más képességek vannak, és más-mást kéne elvárni. Igen, értem, amit te mondasz, de hagyjuk már meg, hogy majd utólag kiderül, hogy mennyire őszinték ezek a gesztusok, mennyire nem őszinték, de mi nyilván lehet érdekes, azt is mondani.
2: Széchenyi fölajánlott egy évével a ruhadék. Mekkora színház.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát, írja az MTI. Az országgyűlés 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadta el a Tisza párt két képviselője, Mellétei Barna Márton és Hantosi István által kezdeményezett módosítást. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Az alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon, vagyis a mai nappal lép hatályba. Az országos jégkármérséklőrendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hétfőn az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyag készlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Felidézték, jelentős zivatarok söpörtek végig vasárnap az országon, amelyeket egyes részeken jégverés is kísért. Az első komolyabb zivatarcella délután 2:30 körül alakult ki Pécstől északra, ezt követően egymás után fejlődtek ki az extrém jégesőt okozó zivatarcellák, amelyek közül több szupercellává alakult. A jégveszélyes zivatarok Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyét, valamint Békés vármegye déli részét is érintették. Vasárnap összesen 283 generátort kapcsoltak be, a rendszer folyamatosan dolgozott, a bekapcsolási területek a piros riasztást követve változtak. A bejelentések alapján 24 településről érkezett jégészlelés Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyéből. Szegedről és környékéről is érkeztek jégjelentések, az érintett területek közül Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki piros riasztást a meteorológiai szolgálat, így ott nem indították be a talajgenerátorokat, Tolna és Baranya vármegyében pedig csak későn került ki a legmagasabb jégveszélyt jelző előrejelzés. Csökkenő tendenciát mutatott a rendőrségi intézkedések száma Tolna vármegyében, nyilatkozta rádiónknak dr. Hablicsek Nikoletta. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitánya a tavalyi év eredményeit elemezve úgy nyilatkozott, csak egy terület van, amelyen emelkedett az elkövetések darabszáma Tolna vármegyében.
3: Egy enyhe csökkenést tudtunk elérni, ez egy 1,7%-os csökkenés, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 3783 bűncselekményt követtek el a vármegyénkben 2025-ben, ez 2024-ben 3847 volt, tehát egy csökkenő tendenciát mutat. Azt kijelenthetjük, hogy a lakosságot főleg a közterületen elkövetett bűncselekmények érdeklik, ebben is egy 6,2%-os csökkenést értünk el, és ugye van nálunk egy olyan kategória, ilyen 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amiben mondjuk egy rablás is benne van, tehát amik tényleg ilyen súlyosabb bűncselekmények, hogy abban is csökkenő tendencia figyelhető meg. Igazából egy bűncselekmény kategória van, amiben egy komoly emelkedés történt, és hát értelemszerűen erre reagálnunk is kell ebben az évben. Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő módon az online csalásoknak a száma, amiben ugye több mint 20%-os emelkedés volt 2025-ben, 478 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el az elkövetők a tavalyi évben, és az előző, azt megelőző évben ez 398 volt.
2: A rendőrfőkapitány arról is beszélt, hogy még ebben a hónapban komplex programot indítanak a megyében az online csalások visszaszorítása érdekében.
3: Pont most júniusban fogunk indítani egy nagyobb kaliberű programot az online csalások megelőzése érdekében, ami főképp az időskorúakat célozza meg, és ugye itt ennek az is a lényege, hogy azért nem minden időskorú facebookozik, van fönn a közösségi média felületeken, próbálunk megjelenni olyan helyeken is, gyógyszertárak, orvosi rendelők, ahol mondjuk ez a korosztály gyakrabban megfordul, és elérni őket, bevonni kortársegítőket, de akár az unokákat, gyerekeket is, hogy a szüleiket, nagyszüleiket a saját módszereikkel edukálják, hiszen lehet, hogy valaki a hozzátartozójára jobban hallgat, mint mondjuk egy rendőrre.
0: És most sporthírek a Paksefemen.
2: Távozik a PFC-től Simon Barnabás, adta hírül weboldalán a Paksi NB1-es futballklub. A Paksi FC és az FC Ajka június 15-én hétfőn megegyezett Simon Barnabás játékjogát illetően, így a kapus 5 év után búcsúzik a Pakstól. Az utánpótlás válogatott kapus 2021-ben érkezett Paksra. Simon már az első Paksi FC-nél töltött szezonjában 8-szor is helyet kapott az NB1-es mérkőzés keretben, ekkor még mindössze 17 évesen. Az élvonalbeli bemutatkozására sem kellett sokat várni, ugyanis 2022. novemberében egy Újpest elleni győztes mérkőzés alkalmával csereként beállva kapott lehetőséget. 2024. augusztusában az Európai Kupa porondon is debütálhatott, hiszen a Mladá Boleszláv elleni párharc mindkét mérkőzésén ő védte a csapat kapuját. Minden sorozatot figyelembe véve összesen 33 alkalommal őrizte az együttes hálóját. Fájó szívvel búcsúzom, hisz Pakson nőttem fel, utánpótlás játékosként jöttem és felnőtt labdarúgóként távozom. Mindenki nagyon hiányozni fog, rengeteget jelent számomra ez a klub. Szeretném megköszönni Haraszti Zsoltnak, Csernyánszki Norbertnek, a teljes szakmai stábnak, valamint a klubvezetésnek, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíztak bennem. Paks örökre a szívemben marad, az biztos, fogalmazott Simon Barnabás a klubtól való búcsúja alkalmával.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összekötött.

0: Ez a Paks FM.
1: Paks FM.
0: Paks FM.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Magyarországon is elérhető ma már a virtuális valóságon alapuló fájdalomkezelés. Méghozzá VR szemüvek segítségével. Amerikai kutatók speciális textíliát készítettek, amely képes kiszűrni a levegőből a vizet. A Microsoft szerint az új AI adatközpontok hűtése csupán annyi vízfogyasztást jelent majd, mint egy egyszerű étteremé, és mérhető és makacs jelenség lett a mesterséges intelligenciával gerjesztett írástudatlanság. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, valamint arról, hogy a csökkenő rovar létszám veszélybe sodorja az életünket, és újra terítékre kerül az idei futballvilágbajnokság is, természetesen tudományos szempontból. Szakértők szerint ez a foci VB lesz a legszennyezőbb, amit valaha is rendeztek, konkrét számokat hozok majd. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.